0: remegnél, félek. Érezned élet. Kezdjetek el élni, hogy ne kelljen félni.
1: Az utolsó órában, mikor már megbántam.
0: Ezerszer megbántam, hogy oly sokáig vártam.
1: Hogy elmúlt az élet.
0: Kezdjetek el élni.
2: A Tegnap

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Ádám.
1: Jól érzem magam, mert most veled vagyok, és most nyilván veled is kell, hogy legyek. Nem tudom, hogy mit találok érdekesnek. Nem érzem úgy, hogy az apám lehetnél. Nem lehetnél az apám.
2: Nem?
1: Nem. Nem.
0: Előbb-utóbb kellett egy szerető.

88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

Köszöntöm a hallgatókat! Önök a Körösír Centrum híreit hallják a szerkesztő Vegíci Adriennel. Jöjjenek Békés vármegye legfontosabb hírei! Felújították a közkedvelt közösségi teret, a Filagúriát Békés Csaba belvárosában. A napokban bejárást tartottak a városrész több pontján, ahol Szarvas Péter polgármesterrel közösen számba vették az aktuális feladatokat és fejlesztési lehetőségeket. Dr. Szigeti Béla, önkormányzati képviselő kiemelte, a belvárosi iskola környékén az Árpád fejedelem téren található Filagúria is megújult, új festést kapott a Városgazdálkodási Kft. Szakembereinek köszönhetően. Mint mondta, mindez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a környezet rendezettebbé és esztétikusabbá váljon. Fali Pály orientációs diáknaptárt készít a Békésvármegyei Kereskedelmi és Iparkamara 8-os tanulóknak. Az utolsó általános iskolai év különösen fontos a diákok számára, hiszen szeptembertől már el kell kezdeniük gondolkodni azon, hol folytatják tanulmányaikat. A korábbi években zsebnaptárat kaptak a fiatalok, tavaly azonban már az osztálytermek falára kerülő jópályanaptár készült, amely a gyerekek és az osztályfőnökök körében is

kedvező fogadtatásra talált. Mivel a formátum bevált, idén is ezzel folytatják. A nyomtatást a Békés Csabai Szakképzési Centrum, Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium Nyomdaipari Tudás és Képzőközpontban végzik. A cél pedig az, hogy szeptember első napjaiban minden iskola megkapja a naptárt a vármegyében. A Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával készülő diáknaptár tartalmazza a továbbtanuláshoz szükséges legfontosabb dátumokat és határidőket, valamint jelzi, mikor van ideje a pihenésnek, és mikor kell jobban összpontosítani a jó jegyek érdekében. A kiadványban megtalálhatók a középiskolai jelentkezés határidői, az eredmények várható időpontjai, valamint a Békés vármegyei szakképzőintézmények elérhetőségei is. Mészárosné Szabó Anna, a Kamara Szakképzés osztályvezetője kiemelte, évről évre növekszik a szakképzésbe jelentkezők száma. Ebben szerepet játszik, hogy a fiatalok nem egyetlen szakma, hanem inkább egy ágazat mellett döntenek, a duális képzés pedig gyakorlatorientált oktatást kínál. Hozzátettem, a szakképzésben elérhető ösztöndíjrendszer szintén vonzó lehetőséget jelent a diákoknak. A Körösmaros Nemzeti Park szarvasi bemutatóhelyén, a Körösvölgyi Állatparkban tavasszal nyílt meg az Állatcsontcsodák című időszaki kiállítás, amelyet eddig már közel 40 ezeren tekintettek meg. A tálat Albert Krisztián többszörös Európa-bajnok preparátor munkáit mutatja be, professzor dr. Tóth Csaba, Holló László és Brassai Díjas fotóművész illusztrációival kiegészítve. A látogatók különleges betekintést nyerhetnek az állati anatómia világába, hiszen számos csontvázat és koponyát vonultat fel a kiállítás. A bemutatott darabok között megtalálható többek között a magyar szürke szarvasmarha, a ló, több magyar kutyafajta, valamint borz, róka és nyuszt koponyája. Látható továbbá fakókesejű, illetve földből gilisztelt kihúzó fekete rigó csontváza is. A különleges kompozíciók között szerepel Albert Krisztián három Európa bajnoki munkája is. A verekedő egerészőjvek, a vízen futó szárcsa és a tollászkodó daru preparátuma. A kiállítás nem csak esztétikai és tudományos élményt kínál, hanem a csont preparálás folyamatába is betekintést enged, bemutatva annak fázisait közérthető módon. A gyerekeket külön foglalkoztató rész várja, ahol játékos formában ismerkedhetnek meg az állatcsontokkal és a természet érdekességeivel. Augusztus a tornászok számára nyári táborok időszaka. A tornaklub Békés Csaba Rácz Lukács tornacsarnokában folyamatosan zajlottak a programok, a napokban pedig a ferencvárosi TC serdülő korosztályos versenyzői voltak az egyesület vendégei. A hagyományos nyári táborban a legkisebbek változatos programokon vehettek részt, nem csak a tornatermi foglalkozásokon. A gyerekek nagy örömmel próbálták ki a különböző szereket, az ugródeszka volt az egyik legkedveltebb eszköz. Más napokon a ligeti játszótérre látogattak, ahol minden játékot kipróbálhattak a résztvevők. Az elmúlt héten a ferencvárosi TC serdülő lány tornászai költöztek be a Kórház utcai csarnokba, ahol a Békés Csabai fiatalokkal közösen készültek. Balogh Ildikó, a TC Békés Csaba elnök elmondta, a Fraditól 10 tornász és 2 edző, Kis Melinda és Bálint Roland érkezett, akikkel rendkívül hasznos napokat töltöttek együtt. Hozzátettem, edzőként maga is részt vett a közös munkában, Mityko Bianka Szabinával és Ördög Szabolcsal együtt foglalkozott a gyerekekkel. A csarnok augusztus első hetében is teltházzal üzemelt, ekkor Budapestről egy légtornász csapat érkezett. Az iskola kezdéssel egy időben pedig indulnak a hobbi csoportok és a különböző korosztályos tanfolyamos foglalkozások is. Közel 880 millió forint értékű beruházás indult a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság területén, amely elsősorban a környezeti munkálatokat segítő gépek beszerzésére irányul. A projekt indító eseményt a Szarvasi Körösvölgyi Állatpark konferencia termében tartották. Magyarország területének csak nem egynegyede természetközeli állapotban maradt fenn, ám az évszázadok óta tartó emberi jelenlét és beavatkozás miatt ezek a területek feldarabolódtak. Fenntartásuk és védelmük folyamatos munkát és fejlesztéseket igényel, amelyért a 10 hazai nemzeti park felel. A nemrég indult KEHOP Plus program mintegy 42 milliárd forintot biztosít a nemzeti park igazgatóságok számára, hogy hasonló fejlesztéseket és projekteket valósítsanak meg. Rácz András természetvédelemért felelős államtitkár hangsúlyozta, a nemzeti parkok összesen körülbelül 60 beruházást hajtanak végre, amelyek révén mintegy 100 ezer hektáron javul majd a természeti környezet állapota. Hozzátette, a Körösmaros Nemzeti
Nemzeti Park Igazgatóság kiemelt szerepet kap a programban, hiszen 5 nagy projektet valósít meg több mint 4 milliárd forint értékben. A most induló 875 millió forintos beruházás célja a környezeti munkákhoz szükséges gépek beszerzése. Az államtitkár kiemelte, a 10 nemzeti parkban összesen mintegy 13 ezer őshonos állat él, amelyek közül 4-5 ezer a Körösmaros Nemzeti Parkban található, így különösen nagy a fejlesztés jelentősége. Dankó Béla országgyűlési képviselő a Nemzeti Park kulturális és természetvédelmi szerepét emelte ki. Mint fogalmazott, az élőhelyek megőrzéséhez elsősorban állattartásra van szükség, ehhez pedig elengedhetetlenek a megfelelő munkagépek, amelyek a park munkatársait segítik. A projekt hozzájárul a biológiai sokféleség megőrzéséhez és javítja a természetvédelmi kezelés, valamint a legeltetéses állattartás feltételeit. Tírják László, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatója elmondta, a fejlesztés 8 erőgépet, 19 munkagépet, valamint számos kiegészítő eszközt tartalmaz, amelyek biztosítják az állatállomány éves takarmányának előállítását és hosszú távon a puszták természeti kezelését is. A beruházás fizikai megvalósítása a tervek szerint 2026 végéig tart majd. Japán napot rendeztek augusztus utolsó előtti hétvégén a Munkácsi Mihály Múzeumban, ahol még japán magyarországi nagykövete is tiszteletét tette. Szombat délelőtt sushival, teával és a japán kultúrát idéző programokkal várták az érdeklődőket. Dr. Bács Megi Gábor, a múzeum igazgatója kiemelte, Japán messze van, nem könnyű eljutni oda, ezért gondolták úgy, hogy egy kis darabot elhoznak belőle Békés Csabára. Hozzátette, a program a kultúra széles palettájának csak egy szeletét mutatta be, de így is értékes tekintést adott a látogatóknak. A rendezvény ötletgazdája és főszervezője a MAPON Gyulai Magyar-Japán Kulturális Egyesület volt. Az egyesület elnöke, Hankó Ferenc, arról beszélt, hogy a japán kultúra titkát leginkább a vallási hagyományok sokszínűség adja, hiszen a sintó, a buddhista, a konfuciánus és a keresztény értékek szinte minden japán emberben egyszerre vannak jelen, és ez átsugárzik a kultúrájukra is. Bálint József, Békés Csaba alpolgármestere köszöntőjében hangsúlyozta, japán kultúrája egyszerre ősi és modern, tisztelettel őrzi hagyományait, miközben nyitott a jövő kihívásaira. Mint mondta, ez a kettősség a magyarok számára is fontos üzenet, hiszen a múlt értékeinek megbecsülése és a jövő felé fordulás mindig együtt jár. Japán nagykövete, Ono Hikari köszönetet mondott a szervezőknek, kiemelve, hogy a két országot a kölcsönös kulturális tisztelet köt össze. Hozzátette, legyen szó sportról vagy művészetről, mindkét nemzet értékeli egymás kultúráját, és külön öröm számára, hogy nem csak Budapesten, hanem vidéken is egyre több helyen rendeznek japán napokat. A nagykövetség a jövőben is támogatni kívánja az ilyen kezdeményezéseket. A megnyitót követően a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem japán hallgatói adta koncertet, majd interaktív programokkal folytatódott a nap, bepillantást engedve a japán kultúra sokszínű világába. Békés Csabán, Gella város részben lakossági fórumot rendeznek 2025. szeptember 3-án szerdán 17 órakor a Gellai általános iskolában. A fórum apropója, hogy egy cég vetőmagszárító és vetőmagtisztító üzemet tervez létesíteni egy 6000 négyzetméteres telek iparterületként történő átminősítése után. Kiszei András önkormányzati képviselő kérdés felvetésére a terület Gella határában a Csabai út mellett található, és a végső döntést a Békés Csabai Városi Közgyűlés hozza meg. A fórum lehetőséget biztosít a gellaiak számára, hogy kifejtessék véleményüket a beruházásról. Köszönöm szépen a figyelmüket! Önök a Körös Hírcentrum híreit hallották a szerkesztő Vegéci Adriennel. További kellemes rádiózást és szép napot kívánok!

0: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
1: Új tanévre készülnek az iskolák, szomszéd ünnepre hív a Csabai Közösségi Alapítvány. Ünnepi szentmise, városi programok Békés Csabán augusztus 20-án, kitüntetésekkel és ünnepi szertartással emlékeztek Szent Istvánra Sarkadon. Már is mondom a részleteket. Békés Csabán már javában zajlanak az előkészületek az új tanévre, miközben sokan még a nyári vakációjukat töltik. Több intézményben megérkeztek a tankönyvek, amelyek átvétele, leltározása, szortírozása már elkezdődött. A Békés Csabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnáziumhoz szerdán kora reggel futott be a teherautó a raklapokra helyezett tankönyvekkel. A pedagógusok először lepakolták a szállítmányt, majd megkezdték a kicsomagolást és a csaknem 8000 tankönyv és munkafüzet szortírozását. Itt a főigazgató elmondta, hogy a következő lépés, hogy a könyvek bekerüljenek a könyvtár állományába, ami hosszabb folyamat, így a kollégák és a diákok is részt vesznek benne. Hozzátette, hogy náluk általában az első tanítási napon kapják meg a fiatalok a tanszereket, de idén szeretnék megkönnyíteni a folyamatot azzal, hogy a szülők igény esetén már korábban átvehetik a könyveket, így be tudják csomagolni azokat, a gyerekek pedig előre megismerkedhetnek velük, ami főként az elsősök számára jelenthet segítséget. A belvárba közel 140 diák érkezik szeptember 1-én, a felkészülés pedig rutinszerűen halad, ahol szükséges volt festést és bútorcserét is végeztek. Az Andrássy Gyula gimnázium és kollégiumba 4 raklapon közel 10 000 tankönyv és munkafüzet érkezett, amelyek egy részét tanév elején több mint 600 diák kapja meg. Varga Gyöngyi könyvtáros arról beszélt, hogy náluk a korábban visszahozott jó állapotú példányokat újra kiosztják a tanulóknak. Ez anyagilag kedvező és lehetőséget ad más típusú tankönyvek rendelésére és kipróbálására is, ami főként a nyelvkönyveknél gyakori. A rendelésnél elsődleges szempont a követelményrendszer és a szaktanárok igénye, természetesen a hivatalos jegyzékhez igazodva. A kicsomagolás és leltározás után azok a diákok segítenek a tankönyvek porciózásában és pecsételésében, akik kötelező közösségi szolgálatokat teljesítik. Emellett az osztálytermekbe is eljutatják a megfelelő kiadványokat, hogy a tanév elején mindenki egyszerűen átvehesse és hazavihesse a szükséges könyveket. Békés Csabán idén ősszel jó eséllyel nem csak köszönnek majd egymásnak a szomszédok, hanem le is ülnek egy asztalhoz, beszélgetnek, játszanak, főznek, és talán még azt is megtudják, ki lakik a kapu túloldalán. A Csabai Közösségi Alapítvány ugyanis szomszéd ünneppályázatot hirdet a város utcáinak, lakóközösségeinek, társasházainak és szomszédságának. A kezdeményezés alapgondolata, hogy egy utca nem csupán házak és kerítések sora, hanem emberek közössége. Sokszor évekig érünk egymás mellett úgy, hogy a szomszéd nevét sem tudjuk, miközben a kutyáját már régen ismerjük. A program célja, hogy a békés csabaiak közös élmények révén jobban megismerjék egymást, és erősödjön a helyhez való kötődésük. A Csabai Közösségi Alapítvány 2023 óta támogat helyi ügyeket, magánszemélyek és vállalkozások adományaiból. Korábban a Mindenkinek, aki csabai pályázat 5 közösségi programot segített, majd a Csabai Fiatalnak lenni jó felhívás 3 ifjúsági kezdeményezést tett lehető. Most a szomszédságok kerültek sorra. A pályázat egyszerű, nem kell hozzá rendezvényszervezői tapasztalat vagy bonyolult ötlet, lehet szomszédsági délutánt vagy estét tartani, közös játékot, vetélkedőt, kézműves foglalkozást, zenés programot, kertmozit, sportnapot, faültetést vagy virágosítást szervezni, könyv és növénycserét, batyús pikniket vagy közös főzést rendezni. A lényeg, hogy legyen ok kilépni a kapun, és ne csak a kukát vigyék ki az emberek. A szervezők különösen örülnek azoknak az ötleteknek, amelyek a helyben élők tudására építenek. Minden utcában van valaki, aki tud zenélni, sütni, barkácsolni, palántázni vagy társasjátékozni, és olyan is akad, aki kiválóan megszervez egy bográcsos délutánt. A közösségek maguk is sok értéket hordoznak. A programokat lehetőség szerint szabadtéren, az adott utca vagy lakóközösség közös tereiben kell megvalósítani. A helyszín eleganciája nem számít, sokkal inkább az, hogy valódi találkozási pont legyen. A támogatási keret 150 000 forint, egy közösség pedig legfeljebb 25 000 forint vissza nem térítendő támogatást kaphat utófinanszírozással. Ezt eszközbérlésre, kézműves alapanyagokra, játékokra, dekorációra, plakátokra vagy más indokolt költségekre lehet fordítani, ételre és italra viszont nem. A batyús piknik tehát jöhet, de a fogácsát mindenki maga hozza. Tartós eszközök beszerzésére sem használható a keret. Minden résztvevő közösség kap egy Békés Csabai utca 2026 feliratú táblát, amely jelképezi az egymásra figyelést és a jó szomszédi kapcsolatokat. A jelentkezési határidő augusztus 31-e, a támogatott programokat pedig szeptember 4 és december 31 között kell megvalósítani.

0: Békés Csabán államalapításunk ünnepén számos programmal készültek. A város esemény sorozata délelőtt 10 órakor kezdődött a belvárosi katolikus templomban, ahol ünnepi szentmisén emlékeztek Szent István királyra és az új kenyér ünnepére. A szertartáson hangsúlyosan jelent meg a hálaadás és a közösség összetartozásának üzenete. Cank Gábor plébános arról beszélt, hogy az ünnep alkalmat ad a keresztény Magyarországért, a hazáért és a nemzetért való imára. Úgy fogalmazott, a szentmise kezdetén érdemes a lélekbe tekinteni és megbánni a bűnöket, gyarlóságokat, hogy az áldozat és a hálaadás kedves legyen Isten előtt. A plébános kiemelte, hogy Szent István döntései alapvetően határozták meg a magyarság történelmi és szellemi útját. Az államalapító király a keresztény hitre építette az ország jövőjét, ezzel pedig hosszú évszázadokra kijelölte Magyarország helyét Európában. Hozzátette, hogy a kereszténység államvallását tétele és az ország megszilárdítása bizonyítja, milyen erős alapokra épült a magyar államiság, amely már ezer éve fennáll. A városi ünnepi programok délután 3 órakor folytatódtak a Szent István téren. A rendezvényen zászlófelvonás, kenyérszentelés, valamint kulturális és családi programok várták az érdeklődőket. Sarkodon csütörtökön ökumenikus szentmisével, istentisztelettel kezdődött az augusztus 20-ai városi ünnepség, amelyre ezúttal is megtelt a Szent István téri római katolikus templom. Karsai Károly római katolikus diakónus és Nagy Mónika református lelkész arról beszélt, hogy Szent István öröksége a keresztény haza megteremtése volt, az első magyar király pedig Krisztusban találta meg az államalapítás alapjait. Kiemelték a közösségek szerepét, valamint azt, hogy a díjazottak munkája is hozzájárul a város fejlődéséhez. A vármegyei közgyűlés elnöke ünnepi beszédében hangsúlyozta, hogy Szent István csak nem 40 éves uralkodása alatt Magyarország elismert állammá vált, és hogyha ő nem alapít államot, a magyarság könnyen elveszett volna. Molnár Sándor szerint minden korszaknak szüksége van olyan emberekre és közösségekre, akik a közösség, a város és a nemzet érdekében hozzák meg a fontos döntéseket, és példát mutatnak azzal, hogy a közösség érdekeit a sajátjuk elé helyezik. A szertartás során Karsai Károly és Nagy Mónika megszentelte és megáldotta az új kenyeret, amelyet ezt követően Molnár Sándor szegett meg. Az ünnepség részeként 25 városi kitüntetést adtak át. Dr. Mokán István polgármester nyújtotta át az elismeréseket, miután a képviselőtestület a felterjesztések alapján a közelmúltban döntött a díjazottakról. A sarkodi programok délután és este a vásártéren folytatódtak, ahol számos koncert várta a résztvevőket. Óriási érdeklődés mellett zajlott Békésen a Barta udvarban a megye legnagyobb és az ország egyik legjelentősebb víradása. A madzagfalvi víradáson idén is hatalmas volt a részvétel. Csütörtökön délután egyik csak nem 220-an jelentek meg, hogy víradással segítsenek. Az első érkezők között volt egy Békésről elszármazott fiatalember, aki Budapestről utazott haza, hogy ismét részt vegyen a programban. Miután vért adott, tovább indult horvátországi nyaralására. Elmondta, hogy minden évben visszatér, mert fontosnak tartja a madzagfalvi víradás ügyét. Nem ő volt az egyetlen, aki más településről érkezett. Hódmezővásárhelyről, Szegedről, Debrecenből és több más városból is jöttek, sőt volt, aki balatoni nyaralását szakította meg a karitatív esemény kedvéért. Barta István Zoltán, a Magyar Vöröskereszt Békés vármegyei alelnöke és a Barter Alapítvány alapítója kiemelte, hogy idén is rendkívül nagy az érdeklődés a kapcsolódó víradás iránt. Hozzátette, hogy bár számos megyei és távolabbi településről érkeznek víradók, sok az 50 feletti résztvevő, aki most ad vért először, mert segíteni szeretne, ezt különösen nagy dolognak nevezte. A szervezők idén is számos ajándékkal készültek, hogy megköszönjék a víradók segítségét. Újdonság, hogy a madzagfalvi víradás 3 napon át tart, pénteken és szombaton is várják azokat, akik víradással szeretnének hozzájárulni a közösséghez.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Vármegyei Magazin, a Körösgél Centrum közéleti műsora.
1: A Munkácsy Mihály Múzeum egy különleges fotókiállítást rendezett, amelyen két békéscsabai művész, Martin Gábor és lánya Martin Vanda munkái láthatók. A tálat több mint fél éven keresztül látogatható. A kiállítás központi témája az éjszakai élet. Bár azonos témával dolgoztak, a fényképek különböző helyszíneken születtek. Martin Gábor Békéscsabán, Martin Vanda pedig 1628 kilométerre távolabb Londonban készítette őket, ráadásul a két sorozat között 4 évtized telt el. Ehhez kapcsolódva beszélgettünk arról is a két művésszel, hogy hogyan lesz valakiből jó fotós, illetve hogy őket keresték, keresik-e tanulni vágyók.
2: Minden esetre még annyit, hogy ugye két fele válik, mert három fele a fényképészeknek vagy a fotósoknak az útja. Az egyik, aki szerelmes marad a képalkotási folyamatban, szerelmes marad a különböző szuper objektívjeibe, gépeibe, a szuper számítógépes korrekciókba, ő belőlük nem lesz soha fotós. Tehát, de ez egy tényleg szép szerelem. A másik pedig, akikbe üzleti szellem van, azok elmennek óvodát fényképezni, érettségi tablót fényképezni, esküvőt csinálni, ami egyfajta favágó munka végül is. És a harmadik csoport az, akiben igazán van kreativitás, azoknak van esélye esetleg tényleg, hogy komolyabb szakmai szinten jegyezzék őket.
3: Én nem értek veled egyet amúgy ebben, mert hogy vannak, akikben van üzleti szellem, és mondjuk elmennek tablót fotózni, de mindemellett ez nem jelenti azt, hogy a megélhetésen túl nincsenek saját szerelem projektjeik fotózásból, csak nyilván meg kell élni valamiből.
2: Én nem találkoztam még ilyen.
3: Én ismerek olyan fotóst, aki annyira szerelmes a fotóba, és nagyon kreatív, és nagyon tehetséges, és nem akarja ezt komercializálni, és ezért inkább elmegy mondjuk boltba eladónak, vagy valamit, csak hogy a fotózás megmaradhasson szerelemnek és művészetnek, és ne kelljen feltétlenül, nem tudom, egy fogkrém reklámot lefotózni ahhoz, hogy életben maradjon, mert nem akarja, hogy legyen egy ilyen nyomás a fotózáson magán, hogy ebből muszáj megélhetést csiholni, és akkor esetlegesen egy kiégéshez vezet. Aztán mondjuk ott vagyok én, aki próbálom, tehát alkalmazott munkákból élek, fotózás, és ezzel semmi baj nincs, de hogy próbálok mindemellett nyilván saját projektekre is időt szentelni, hogy ez a szerelem ez ne vesszen ki. És szerintem ez az egyensúly, ez fontos, azt gondolom, de hogy szerintem ez nem lehet kijelenteni ilyen feketén vagy fehéren.
2: Persze, csak az általad említett alkalmazott fotográfia az szintén megűzött, az egy sokkal kreatívabb terület, mint sem a monomániás iskolai tablóképkészítés.
3: Nem mindig olyan kreatív. Mert hogy vannak olyan megrendelések, amiket mondjuk tényleg a reklámok, amiket fotózok, amit aztán nem rakok ki se a honlapomra, se az Instagramomra, mert és ott állok, hogy miért engem kértek fel erre a projektre? Fogalmam nincs, mert hogy nem tudom belehozni különösebben az esztétikámat, de...
4: De van például olyan alkalmazott munkád, ahol azért valamennyi szabad kezet kapsz, tehát ahol tényleg életet szeretnének belevonni.
3: Nem panaszkodok, mert alapvetően szerintem elég erőteljes az esztétikám, így ha valaki ránéz a munkáimra, akkor azt szokták mondani, hogy felismerhető sokszor a kézjegyem, és azért nagyon sok megrendelő ezt akarja viszont látni, amikor engem kér fel, de vannak olyan példák, amikor nem.

0: Hát én is azt gondolnám, meg most nyilván alapvetően filmekből tudok tájékozódni, illetve divatanyagokat, amiket látok, de hogy például a divatanyaghoz is, ahogy én tudom, célzottan fotóst kérnek föl, nem pedig azt, hogy most itt van három kabát, bárki, aki bejön az utcáról, fotózza le, hanem mi azt a koncepciót szeretnénk, amit te képviselsz.
1: Igen, meg azt az esztétikát, meg vizuális világot. Igen, abszolút. Ez tényleg csak inkább az ilyen reklámoknál szokott olyan lenni esetlegesen, hogy ott ugye az eladhatóság a fő szempont, és nem biztos, hogy a esetlegesen ilyen nagy művészeti koncepciók az, amiket szeretnének ott látni.
0: Téged fiatalok keresnek már ötletért? Mentorálsz már? Vagy még nem vagyok van a korosztályban talán? Hogy...
1: De alapvetően igen, meg alapvetően a Canon márkának a nagykövete vagyok, európai nagykövete. Amúgy többek között visszacsatolva az előző kérdésedre, hogy mit tette lehetővé, vagy hogy miért is gondolkoztunk ilyen nagy képekben, ez nekik köszönhető tulajdonképpen többek között. Viszont igen, hogy ez azzal is jár, ez a nagyköveti pozíció túl azon, hogy tesztelem a legújabb felszereléseket, videót csinálok erről, hogy tesztelem sokszor, vagy akár ténylegesen kampányt is fotóztam már nekik a legújabb felszerelésükhöz. Ez nagyon sok esetben workshopok tartásával is jár, hogy tulajdonképpen tanítok. Oda nem feltétlenül csak fiatalok jönnek, de azért az is előfordul, hogy tényleg akár ilyen frissen végzett hallgatók is megjelennek, sőt, én nagyon sok üzenetet szoktam kapni a közösségi médián, hogy jöhetnek-e asszisztálni, segíteni, akkor is tényleg, hogyha még nem feltétlenül tudnak annyira világítani, de szeretnének jönni, csak hogy ott lehessenek, figyelhessenek, és azért szoktam lehetőséget adni sok fiatalnak.
0: Gábor, neked ez benne volt az életedben, vagy benne van jelenleg ez a mentorálási folyamat?
2: Jelenleg nincsen. Menet közben volt egy néhány fotográfia iránt érdeklődő fiatal 20-20 éves kisfiú vagy kislány, akik ismerték a munkásságomat és szerettek volna tanulni. És néhány alkalommal volt egy ilyen pár hónapra. Alapoktól kezdve elkezdtem elmondani nekik, hogy mi történik a fényképezőgépben, a fény hogy viselkedik, mire kell figyelni, mi miért van a gépen. Tehát nem a betűt kell keresni föltétlen fényképezni, hogy automatán menjen minden. Hát én lefényképeztem 50 évet úgy, hogy az automata fókuszt azt hírből se ismertük. Tehát mindent kézzel kellett beállítani, sőt a műtenni reklámfotós időszakban, amikor nagy sík filmekre fényképeztünk, ott aztán végképp minden egyes kattintás után elzárni a filmutyát, kivenni a kazettát, magtüveget visszarakni, kinyitni a blendét, alapállásba tenni az előlapot, mert nagyműszaki gépekkel dolgoztunk, ahol a perspektíva korrekció is szempont volt, és akkor lámpákat ki, alapállásba jöhet a következő beállítás, és akkor

0: Pedig végzettséget szerint tanár vagy.
1: Igen, igen, földrajz, művészettörténet szakot jártam, de amiatt, mert nem volt elérhető felsőfokú fotós képzés. Európában egyedül egy Kasszában, akkori Nyugat-Németországban lévő egyetemen volt fotós képzés. És hát nem lehetetlen volt kijutni. Elmentem a művelődés egy minisztériumba, egész magas szintig próbáltam információkat kérni időzélbe, hogy hogyan lenne lehetőség oda kijutni. De hát mondták, hogy borzasztóan nincs valutája az országnak, hogy magát ilyenekre képezzék, meg a miniszter úrnak a gyereke is jelentkezett, és azt se vették föl, hát csak nem gondolja, hogy pont magát fogják Békéscsabáról fölvenni. Tehát még egy késdöfés volt a akkori világban. Úgyhogy emiatt aztán, hogy valamelyes vizuális alap dolgokkal legyek tisztában, rajz szak miatt vállaltam be meg a művészettörténet miatt, még a földrajzot is.
0: És amúgy azt is hozzá kell tenni, hogy engem azért tanítottál tényleg fotótörténetre, fotótechnikára, mindenre.
1: Hát érdekességképpen igen, de nem akartam, hogy fotós legyél, ettől függ.
0: Igen.
1: Ez csak érdekesség volt.
0: Érdekelt nagyon.
2: Jövőről még beszéljünk talán egy picit. Gábor, úgy említetted, hogy te most digitalizálsz, átnézed a... Van még olyan nagy terved, amit szeretnél mindenképpen akár itt a következő egy-két évben megvalósítani?
1: Egy kicsit humorosra vegyem. Richard Strauss-nak, a nagy német zeneszerzőnek, amikor 78-79 évesen mutatták be valamelyik nagy szimfóniáját, akkor nagy siker volt, és megkérdezték utána, hogy a mester ezután mire készül. És akkor azt mondta, hát a halálra, fiam. Úgyhogy inkább szemlélődöm most már az életben, azokra a dolgokra figyelek, amik örömöt okoznak, zenehallgatás, olvasás, kirándulás, tájékozódni a világ dolgairól, fősodratú dolgairól, és megállapítani, hogy semmi nem jó, mint ahogy ez egy bizonyos korral már együtt jár, úgyhogy. De nem vagyok morgolódó típus, meg alapvetően nyugodt, elfogadó típus vagyok, vagy legalábbis én annak hiszem magam, egész addig még a kislányommal nem kezdek el beszélgetni.
2: Neked szerelem projekted, bár még?
0: Nagyon-nagyon sok projekt van tervben, hatalmas listáim vannak, aminek soha nem érek a végére, és mindig csak újabb és újabb dolgok adódnak hozzá. De alapvetően, mint elmegy ez a kiállítás, elkezdek egy új projekten dolgozni, mert jövőre a Magyar Zeneházában lesz Budapesten egy kiállításom, ahol a magyar zenei életről elitről készített portréim jelennek majd meg. És ugye, mint említettem, már nagyon sok zenésszel dolgoztam együtt itthon is, Londonban is, de azért még vannak olyan emberkék, akiket nem fotóztam le, szóval elkezdem felkeresni őket, és egy ilyen határozott koncepció mentén fotózni őket erre az adott kiállításra, és mindemellett továbbra is akkor így megyek Londonba, nyilván dolgozok is, de próbálom ezt a kiállításunkat akkor kiutaztatni.
2: Hát nagyon szépen köszönöm.
1: Köszönjük szépen.
3: Önök a Körösi Centrum Vármegyei Magazin című műsorát hallották.

Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor indul ma el, és ma is hozzuk a lendületet a reggelhez, és a névnaposokat köszöntsük mindenképpen, a Bertalanokra gondoljunk. Jó reggelt nekik is, és kellemes ébredezést!

0: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában. Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. Itt a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában ez a reggeli információs magazin műsor, és már is hoztam egy napindító tippet, ne a telefon legyen az első. Hogy megtehetjük, ébredés után ne rögtön a telefonért nyúljunk, adjunk magunknak legalább 10-15 percet, amikor még nem nézzük meg az üzeneteket, a híreket és az értesítéseket. Egy pohár víz, egy nyugodt kávé vagy néhány perc csend sokkal kellemesebb kezdése lehet a napnak, a telefon pedig ráér utána is. Próbáljuk ki. Ez volt a mai napindító. Jó reggelt!

0: Ez a Csaba.
1: Itt a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, és a reggeli információs magazinműsor hozza mai nap híresebb szülötteit. Például Marlene Matlin Oscar-díjas amerikai színésznő is ma született 1965-ben ezen a napon, illetve Rupert Grint a Harry Potter filmek Ron Weasley-e 1988-ban látta meg pont ma a napvilágot. Ők voltak a mai nap híresebb szülöttei. Vissza a dalokra!

0: Rádió.
1: Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek,
2: akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
1: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Már 4 milliárd forintot fizettek vissza abból a 17 milliárdos keretből, amelyet a kiemelt kulturális programok ideiglenes kollégiumának döntése alapján utalt ki a Nemzeti Kulturális Alap a választások előtt. Az Index közérdekű adatigényléssel kérte ki a visszafizetők frissített listáját, amelyen jelenleg 170 szervezet és kedvezményezett neve szerepel. A visszafizetések folyamatosak, a fennmaradó 13 milliárd forint elszámolása és visszaszerzése még jelenleg is zajlik. 100 millió forintos munkavédelmi bírságot szabott ki a hatóság az Iváncsai akkumulátorgyárra a dolgozók súlyos veszélyeztetése miatt. Nagy Ervin államtitkár tájékoztatása szerint az üzemben 65 munkavállaló egészségét kockáztatták a hiányos védőfelszerelések, a szabálytalan ruhatárolás és az elmaradt levegőszennyezettségi mérések miatt. Ráadásul 59 dolgozónál a határértéket meghaladó nikkel expozíciót mutattak ki, amit a cég nem jelentett be. A kormány leszögezte, a jövőben a lehető legszigorúbban ellenőrzik az összes akkumulátorgyár működését. Magyar Péter a Tisza-szigetek találkozóján bejelentette, hogy ismét országjárásra indul, és nyilvánossá tette a 16 állomásból álló listát. A sorozat Dunaújvárosban indul, és többek között Pécs, Miskolc, Szeged, Debrecen, valamint Szombathely érintésével végül Budapesten zárul. A pontos menetrend még nem ismert, de augusztus végétől a kormány miniszterei is csatlakoznak a helyszíni találkozókhoz. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök augusztus 20-a alkalmából hivatalos levélben hívta meg Kijevbe Magyar Péter miniszterelnököt. Az ukrán államfő a nyílt és konstruktív együttműködés erősítését sürgeti. Emellett megköszönte Magyarországnak a szuverenitásuk támogatását és a humanitárius segítséget. A két vezető kétoldalú találkozója már hónapok óta napirenden van, ám a helyszín kérdésében eddig nem született végleges megállapodás.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Körös Hírcentrum.
0: Időjárás.
4: Jó reggelt kívánok, Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infóival. A kevés fátyol és gomoly felhő mellett sok napsütés várható, csapadék nem lesz. Az északi-északkeleti szél időnként megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 fok körül alakul.
2: Az időjárás jelentést a Szegedi Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetőszerkezetek szakértője támogatta. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: kedvenceit. Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
1: Itt a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazinműsor második órája indul. Köszöntsük ma a névnaposokat, a Bertalanokra gondoljunk mindenképpen, nekik nagyon boldog névnapot, én pedig hozom erre az órára is a jó dalokat.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Ha a gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.

0: Biztosítás a Békés megyében. Segítünk! Gardaland.hu. Békés Csaba, Gyár utca 4.
1: Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
2: Miben mesterkednek ma az állatorvosok Békés Csabán? A kedvenc mesterállatkórházban, a Lencsési buszfordulónál, a Mester utcában. Digitális röntgen, ultrahang, endoszkópos vizsgálatok, labor, EKG. Kedvenc állatok sebészeti, szülészeti, belgyógyászati ellátása. Nyitva tartás hétköznapokon 9-től 18 óráig, hétvégén és ünnepnapokon telefonos egyeztetéssel. Telefon 642 002 0630 98 55 798. Kedvenc mesterállatkórház Békés Csaba, Mester utca 7. Mesteri lett.
3: Nem kell boltról boltra járnia, problémáit a Duvetnél megoldja. Kenőanyagra, akkumulátorra van szüksége, netalán autóápolási, karbantartási terméket, csapágyat, hajtástechnikai elemet keresne, kollégáink készséggel állnak rendelkezésére. Széles választék, kis és nagy kereskedelem, profi szakértelem. Duvet Kft. Békés Csaba, Lipták András utca 7.
4: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internet szolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
5: Reklámot hallottak.

0: kedvenceink.
1: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
2: Itt a Csaba Rádió és a reggeli információs magazin műsor. Szép reggelt és kellemes ébredezést. Elkalandozunk ma is egy helyre. Nem tudom, tudták-e, hogy a Bükkben van egy falu, ahol a házok egy része szinte szó szerint a sziklák alatt bújik meg. Ez Szomolya, ahol a híres kaptárkövek mellett a településen található úgynevezett pincefalu is különleges látványosság. A domboldalba vájt pincék sétálva olyan érzést kelthetnek, mintha egy apró föld alatti utcában járnánk. A környék ráadásul a híres szomolyai cseresznyéjéről is ismert, aminek hagyománya évszázadokra nyúlik vissza, majd ide látogattunk el gondolatban, most pedig vissza a dologhoz.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója Makóváros önkormányzatának kiemelt fontosságú rendezvénye a Hagyma Fesztivál, ami összehangol minket.
2: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Az Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás szeptember 13-áig látható a Szép Művészeti Múzeumban. A tárlat az Új Szövetség utolsó könyvének, János jelenéseinek látomásos szövegét idézi meg, bemutatva, hogyan inspirálta az a képzőművészetet a középkortól napjainkig. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkácsy Mihály Múzeumban az október 31-éig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!

0: programajánlót támogatta Makó város önkormányzatának kiemelt fontosságú rendezvénye, a Hagyma Fesztivál, ami összehangol minket.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A tegnap és a ma kedvencei.
3: Békés megye kedvenc rádiójában.
4: Csaba.
3: Csaba Rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
2: Időjárás. A kevés fátyol és gomoly felhő mellett sok napsütés várható, csapadék nem lesz. Az északi-északkeleti szél időnként megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 fok körül alakul.
3: Az időjárás jelentés támogatja az Aranyi Építőanyag Kft.
4: Egy jó ház a jó építőanyagoknál kezdődik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
6: I took the long road across the ocean.

0: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. Itt a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor szól. A föld felszínén található folyók, tavak és óceánok mellett hatalmas mennyiségű víz lehet a bolygó mélyén is kutatások szerint. A kutatók a köpeny bizonyos ásványaiban olyan vizet képesek kimutatni, amely nem folyékony tavak formájában van jelen, hanem az ásványok kristály szerkezetéhez kötődik, képzeljék. Ez azért érdekes, mert a mélyben található víz a föld felszíni vízkörforgására és a bolygó geológiai folyamataira is hatással lehet. Vagyis a víz története jóval mélyebbre nyúlik, mint ameddig a kutatók korábban közvetlenül elérhettek. Ez szerintem nagyon érdekes. Most pedig vissza a dalokra.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
2: A 47-esen Gyulán a Csabai úti körforgalomnál átépítik a csomópontot, a Gyula Furta összekötő úton pedig vasúti átjáró épül. Jó utat!
0: A közlekedési információkat támogatja a Varga Akku Kft. Partner a biztos indításban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Csaba Rádió.

0: Itt a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor végéhez érünk most el. Köszönöm, hogy együtt rádiózhattunk ma is ebben a két órában. Én további szép reggelt és szép napot kívánok most.
1: Csaba Rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az egészségperceket a Pingvin Patika támogatja, ahol az egészség mindig jó kezekben van.
2: Az ízületeink nap mint nap hatalmas terhelést kapnak, mégis sokszor csak akkor figyelünk rájuk, amikor már fájnak vagy nehezen mozognak, pedig néhány egyszerű szokással sokat tehetünk azért, hogy hosszú távon megőrizzük az ízületek épségét és rugalmasságát. Az első és talán legfontosabb lépés a rendszeres mozgás. A mérsékelt, mégis aktív testmozgás, például a séta, a kerékpározás, az úszás vagy a könnyű torna segít erősíteni az izmokat, amelyek stabilizálják az ízületeket és csökkentik a rájuk nehezedő terhelést. A megfelelő test súly megtartása szintén kulcs szerepet játszik. Minden plusz kilogramm többletterhelést jelent a térnek, a csípőnek és a gerincnek, ezért a kiegyensúlyozott táplálkozás és a rendszeres mozgás együtt segít megőrizni az ízületi túlterhelést és az ebből fakadó fájdalmakat. Az ízületek védelméhez hozzátartozik a tápanyagokban gazdag étrend is. Kiemelten fontosak az omega-3 zsírsavak, amelyek gyulladás csökkentő hatásukról ismertek, valamint a C és D vitamin, továbbá a kálcium, a magnézium és a kollagén. Ezek támogatják a porcok épségét, segítik az ízületek regenerációját és hozzájárulnak a gyulladások csökkenéséhez. Az olajos halak, a diófélik, a zöldleveles zöldségek és a csontleves mind kiváló források lehetnek. Nem szabad megfeledkezni az ízületek terheléséről sem. A helyes testtartás, a megfelelő cipőviselet, valamint a mindennapi mozdulatok tudatos kivitelezése segít elkerülni a túlzott ízületi nyomást. Emelésnél például fontos, hogy ne a hátat, hanem a lábizmokat használjuk, és kerüljük a hirtelen csavaró mozdulatokat. Összességében az ízületek védelme nem egyetlen nagy lépés, hanem sok apró szokás együttese. A rendszeres mozgás, a tudatos táplálkozás, a megfelelő testsúly és a helyes mozgásminták mind hozzájárulnak ahhoz, hogy ízületeink hosszú évekig egészségesek és fájdalommentesek maradjanak. Jó egészséget!
1: Az egészségperceket a Pingvin Patika támogatta, ahol az egészség mindig jó kezekben van.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A tegnap és a ma kedvencei. Ez a Csaba.
4: Ez

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Két alaptörvény módosítást és több mint 30 törvényt fogadott el a Tisza többségű országgyűlés az első 100 napjában. A kormánypárti frakció közlése szerint átfogó korrupció ellenes intézkedésekkel és a vagyonnyilatkozati rendszer szigorításával megkezdődött az uniós források visszaszerzése. Létrehozták a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatalt, a miniszterelnöki tisztséget két ciklusban maximálták, valamint csökkentették a képviselői fizetéseket, emellett bevezették a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást és 0%-ra csökkentették a vényköteles gyógyszerek áfáját. Újabb fontos lépésre készül a kormány a nemzetpolitikában. 2027. január 1-jéig teljesen átvilágítják és új alapokra helyezik a határon túli magyarok támogatási rendszerét, vázolta Kolozsváron Kollai István helyettes államtitkár. A cél nem a támogatások leépítése, hanem a felülvizsgálat és a racionalizálás, amelynek során kiszűrik a személyi érdekeket és a biznisz gyanús elemeket. A kiemelt területek között a gyereksportot és a tehetséggondozást említette, valamint biztosította a jelenlévőket arról, hogy a szerzett jogok, így a kettős állampolgárság és a szavazati jog változatlanul megmaradnak. Újabb

0: 28-ára. A kétnapos ülésszakon kiemelt törvényjavaslatokról tárgyalnak a képviselők, terítékre kerül a médiatanács jelölőbizottságának felállítása, a szakképzési centrumok racionalizálása, valamint a tűzifa áfájának 27-ről 5%-ra történő csökkentése, emellett az uniós jogi harmonizációt szolgáló igazságügyi módosításokról és az Alkotmánybíróság működését érintő jogszabályokról is dönthet a parlament. További hírekért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Szegedi Mainstream Viszérklinika, hogy az élet gond nélkül menjen tovább.
2: Körös Hírcentrum.
3: Időjárás.
4: Jó reggelt kívánok, Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infóival. A kevés fátyol és gomolyfelhő mellett sok napsütés várható, csapadék nem lesz. Az északi-északkeleti szél időnként megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 fok körül alakul.
1: Az időjárás jelentést támogatta a Szegedi Mainstream Viszérklinika, hogy az élet gond nélkül menjen tovább.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Rádiók jönnek, rádiók mennek.
6: Egy biztos, mi maradunk.

0: rádiós lágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
4: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával, Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
5: Végzősök, figyelem! Eljött az idő, hogy megtaláld a tökéletes szalagavatós öltönyödet. A Colosseum férfi divatban méretre készítjük az öltönyödet 45 000 forintért. Várunk Békés Csabán, a Csaba Center első emeletén. A szalagavató csak egyszer van az életben, jelenj meg stílusosan! Colosseum férfi divat. Öltöny, ami rád van szabva.
6: Ha a gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás. Gardaland Kft. Professzionális ipari alpin kivitelezések. Gardaland.hu.
7: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetXL búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
8: Reklámot hallottak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A közlekedési információkat támogatja a Mezőkert CBA áruház.
1: Körös hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
2: A 47-esen Gyulán a Csabai úti körforgalomnál átépítik a csomópontot, a Gyula Furta összekötő úton pedig vasúti átjáró épül. Jó utat!
0: A közlekedési információkat támogatta a Mezőkert CBA áruház. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentést támogatja a maxpanel.hu, mert a minőség számít.
2: Körös Hírcentrum.
3: Időjárás. A kevés fátyol és gomoly felhő mellett sok napsütés várható, csapadék nem lesz. Az északi-északkeleti szél időnként megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 fok körül alakul.
1: Az időjárás jelentést támogatta a maxpanel.hu, mert a minőség számít.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Mégis megyek kedvenc rádiója. Csaba Rádió.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba. Csaba Rádió.
2: Let me tell you.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
2: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Az Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás szeptember 13-áig látható a Szép Művészeti Múzeumban. A tárlat az Új Szövetség utolsó könyvének, János jelenéseinek látomásos szövegét idézi meg, bemutatva, hogyan inspirálta az a képzőművészetet a középkortól napjainkig. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-ig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
1: Ajánlót támogatta a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Ez a Csaba.
1: Ez a Csaba.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Végzősök, figyelem! Eljött az idő, hogy megtaláld a tökéletes szalagavatós öltönyödet. A Colosseum férfi divatban méretre készítjük az öltönyödet 45 ezer forintért. Várunk Békés Csabán, a Csaba Center első emeletén. A szalagavató csak egyszer van az életben, jelenj meg stílusosan! Colosseum férfi divat. Öltöny, ami rád van szabva.
4: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Helyszíni felmérés, gyors gyártás és szállítás az ország egész területén. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Részletek ácsfa.hu. Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.
5: Tudtad? Tudtad? A Stubburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
6: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával, Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
7: Reklámot hallottak.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentést az Expert támogatja. Technika, ami veled tart. Expert. Kapcsold be a napot. Körös Hírcentrum.
2: Időjárás. Jó napot kívánok, sziasztok! Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infóival. A kevés fátyol és gomoly felhő mellett ma sok napsütés várható, csapadék nem lesz. Az északi-északkeleti szél időnként megélénkülhet. 31 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban.
1: Hidegfront, melegfront, te maradj képben! Az időjárás jelentést az Expert támogatta. Számítástechnika és szórakoztató elektronika Profin. Expert, expert, készen állsz a napra.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Rádiók jönnek, rádiók mennek.
4: Egy biztos, mi maradunk.
3: Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Zsoba Rádió. Hallhatóan jó.

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géci Adrián vagyok. 2026. augusztus 24-e hétfő délelőtt 10 óra van, lássuk, miről is lesz ma szó. Szent István örökségét ünnepelték Békés Csabán. 25 városi kitüntetést adtak át Sarkadon. Közös programmal erősítenék a Békés Csabai közösségeket. Sikeres évadot zárt a Gyulai Várszínház. Augusztus 20-án az államalapítás ünnepén egésznapos programsorozattal várták az érdeklődőket Békés Csabán. A városi rendezvények délelőtt 10 órakor a belvárosi katolikus templomban tartott ünnepi szentmisével kezdődtek. A misén Szent István király öröksége mellett az augusztus 20-ához kapcsolódó hagyományok is előtérbe kerültek. Az ünnep ugyanis egyben az új kenyér napja is, amely a hálaadást és a közösség összetartozását jelképezi. Cank Gábor plébános a szentmis elején arról beszélt, hogy az ünnepi alkalommal a keresztény Magyarország fennmaradásáért, a magyar hozzáért és a nemzetért ajánlják fel az áldozatot. Hangsúlyozta azt is, hogy az ünnep a hálaadás és a lelki szenvedés ideje. A plébános Szent István történelmi szerepét is méltatta. Kiemelte, hogy az állam alapító király döntései alapvetően meghatározták a magyarság történelmi és szellemi útját. A keresztény hitre épített az ország jövőjét, ezzel pedig hosszú évszázadokra kijelölte Magyarország helyét Európában. Cank Gábor szerint Szent István nem csak saját maga tért át a kereszténységre, hanem államvallássá is tette azt. A plébános úgy fogalmazott, az alapozás sikerét jól mutatja, hogy 1000 éve fennáll Magyarország és a magyar kereszténység. Az ünnepi programok délután 3 órakor a Szent István téren folytatódtak. A résztvevőket zászló felvonulással, kenyérszenteléssel, valamint kulturális és családi programokkal várták. Ökumenikus szentmisével is istentisztelettel kezdődött csütörtökön Sarkadon az augusztus 20-ai városi ünnepség. A Szent István téri római katolikus templom ezúttal is megtelt az ünneplőkkel. Kalsói Károly római katolikus diakónus és Nagy Mónika református lelkész Szent István örökségéről beszéltek. Kiemelték, hogy az első magyar király keresztény alapokra épített az országot és Krisztusban találta meg ennek alapját. Szóltak a közösségek fontosságáról, valamint arról is, hogy a város fejlődéséhez a kitüntetettek munkája is hozzájárul. Az ünnepi beszédben Molnár Sándor, a Békésvár megyei közgyűlés elnöke arról beszélt, hogy Szent István csaknem 4 évtizedes uralkodás alatt elismert állammá tette Magyarországot. Úgy fogalmazott, hogy az államalapítás nélkül a magyarságot nagy valószínűséggel bekebelezték volna más népek. Molnár Sándor szerint minden korszakban szükség van olyan emberekre, akik a közösség, a város és a nemzet érdekében meghozzák a szükséges döntéseket. Hangsúlyozta azt is, hogy fontosak azok a példaképek, akik a közösség érdekeit saját érdekeik elé helyezik. Az ünnepségen Kalsai Károly és Nagy Mónika megszentelte, illetve megáldott az új kenyeret, amelyet Molnár Sándor, a Békésvár megyei közgyűlés elnöke szegte meg. Az augusztus 20-ai város ünnepség keretében összesen 25 városi kitüntetést adott át dr. Mokán István polgármester. A díjazottakról a képviselőtestület a közelmúltban a felterjesztések alapján döntött. Sarkadon az ünnepi programok a vásártéren folytatódtak, ahol délutántól estig több koncerttel várták a közönséget.

0: Új kezdeményezéssel szeretnék közelebb hozni egymáshoz a békés csabai szomszédokat, a Csabai Közösségi Alapítvány. A szervezet szomszédünnep pályázatot hirdet utcák, lakóközösségek, társasházak és szomszédságok számára. A program célja, hogy a helyben élők közös rendezvényeken ismerjék meg egymást, és erősödjenek a szomszédi kapcsolatok. A szervezők szerint egy utca nem csupán házak és kerítések sora, hanem olyan közösség, amelynek tagjai sokszor úgy élnek egymás mellett, hogy alig ismerik egymást. A Csabai Közösségi Alapítvány 2023-ban alakult. Helyi magánszemélyek és vállalkozások adományaiból, valamint pályázati forrásokból támogat békés csabai kezdeményezéseket. Korábban a Mindenkinek, aki csabai pályázaton 5 közösség programját, a Csabai Fiatalnak lenni jó program keretében pedig 3 ifjúsági kezdeményezést segített. A szomszédünnep keretében számos program megvalósítható. A pályázók szervezhetnek közös játékot, vetélkedőt, kézműves foglalkozást, zenés programot, kertmozit, sportnapot, faültetést vagy virágosítást. Emellett könyv és növénycsere, batyus piknik vagy közös főzés is szerepelhet a programok között. A szervezők különösen várják azokat az ötleteket, amelyek a helyben élők tudására és tehetségére építenek. Így egy közösségi eseményen a környéken élők saját képességeiket, például zenei, kézműves, kertészeti vagy gasztronómiai tudásukat is megoszthatják egymással. A programokat lehetőség szerint szabadtéren az adott utca társasház vagy lakóközösség közös tereiben kell megvalósítani. A helyszín lehet udvar, kert, utca vagy lakótelepi közösségi tér is. A lényeg, hogy valódi találkozási pont jöjjön létre. A Csabai Közösségi Alapítvány összesen 150 ezer forintos támogatási keretet biztosít. Egy közösség legfeljebb 25 ezer forint visszanemtérítendő támogatást kaphat utófinanszírozással. Az összeg többek között eszközbérlésre, kézműves alapanyagokra, játékokra, dekorációra, plakátokra és egyéb indokolt rendezvényköltségekre fordítható. A résztvevő közösségek emellett egy Békés Csabai utca 2026 feliratú táblát is kapnak. Ez a szervezők szándéka szerint azt jelképezi, hogy az adott utcában vagy lakó közösségben fontosnak tartják az egymásra figyelést és a jó szomszédi kapcsolatokat. A pályázatok beadási határideje augusztus 31-e. A támogatott szomszédünnepeket szeptember 4 és december 31-e között lehet megtartani. Évad értékelő tartott szerdán Elek Tibor igazgató és Görgény Jernő Gyula polgármestere. A Gyula Várszínház 2026-os nyári szezonjában ismét a magas színvonalú szakmai értékteremtést ötvözte a könnyed nyári szórakoztatással. A 63. évadban összesen 37 előadást láthatott a közönség, köztük 4 ős bemutatót. Az új produkciók szakmai kockázata ellenére a gyulai bemutatók egyaránt elnyerték a szakma és a nézők tetszését. A közönség egyik kedvence a Hippolita lakály volt, míg a játékok és zenés darabok szinte valamennyi alkalommal telt ház előtt, több esetben pótszékekkel kiegészítve kerültek színpadra. Az évad kedden a Krasznahorkai László Sátántangó című regény által ihletett táncszínházi előadással zárult. Görgény Ernő polgármester szerint a Várszínház műsorában egyszerre vannak jelen a könnyedebb, nagy közönséget vonzó produkciók és a komolyabb művészeti értéket képviselő emberi sorskérdéseket vagy történelmi témákat feldolgozó előadások. A városvezető úgy látja, ez a sokszínűség egyszerre őrzi a gyulai Várszínház hagyományait és felel meg a 21. század elvárásainak. Görgény Ernő azt is hangsúlyozta, hogy Gyula Komplex turisztikai kínálatának fontos része a teátrum. A Várszínház a kulturális turizmusban és a város marketingben is meghatározó, nemzeti jelentőségű szerepet tölt be, és egyedülálló élményt kínál a látogatóknak. Elek Tibor igazgató szintén sikeresnek értékelte a szezont, kiemelte a saját bemutatók szakmai színvonalát, valamint az előadásokat övező élénk szakmai érdeklődést. A produkciókról eddig 15 kritika jelent meg, és a közeljövőben további átfogó tanulmányok is várhatók. Az igazgató szerint a nézői visszajelzések és a szakmai kritikák egyaránt azt mutatják, hogy magas színvonalú előadásokat láthatott a közönség. Több produkció után olyan vélemények is érkeztek, amelyek szerint a Gyulán bemutatott előadások a világ bármely pontján megállják a helyüket. A színház vezetése a magyar színházi kultúra gazdagságát és sokszínűségét helyezte a 2026-os évad középpontjában. A látogatottság és a visszajelzések alapján a kitűzött célokat sikerült teljesíteni. Önök a Békés Csabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom Önöktől, további kellemes rádiózást kívánok.
1: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
4: Pingvin Plus. Új étrend kiegészítő termékcsalád a Pingvin patikákban és a pingvinpatika.hu-n. Mindennapi plusz az egészségnek.
5: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
6: Főnök, megyünk a vásárba?
7: Milyen vásárba, Micike?
6: Hát, a nyomtatóvásárba, mert a Kuttor olyan, mintha minden nap nyomtatóvásár lenne.
5: Nyomtatók széles választéka, a kis otthonitól a nagy ipari nyomtatókig. Nyomtatópatronok A-tól Z-ig. Az iroda működése a papír beszerzésétől egészen a radír használatáig. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
7: Ez az, Micike, megyünk a nyomtatóvásárba.
8: Reklámot hallottak.

0: a tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Hogy miért szeretem a Csaba is strandot? Mert imádok csúzázni a tesómmal. Főleg a zölden.
0: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
2: Pingvin Plus. Új étrend kiegészítő termékcsalád a Pingvin patikákban és a pingvinpatika.hu-n. Mindennapi plusz az egészségnek.
3: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívd minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
4: Végzősök, figyelem! Eljött az idő, hogy megtaláld a tökéletes szalagavatós öltönyödet. A Colosseum férfi divatban méretre készítjük az öltönyödet 45 000 forintért. Várunk Békés Csabán, a Csaba Center első emeletén. A szalagavató csak egyszer van az életben, jelenj meg stílusosan! Colosseum férfi divat. Öltöny, ami rád van szabva.
5: Reklámot hallottak.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Újabb rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett Magyar Péter miniszterelnök, aki levélben kérte Forsthoffer Ágnes házelnököt az országgyűlés összehívására augusztus 27-ére és 28-ára. A kétnapos ülésszakon kiemelt törvényjavaslatokról tárgyalnak a képviselők, terítékre kerül a média tanács jelölőbizottságának felállítása, a szakképzési centrumok racionalizálása, valamint a tűzifa áfájának 27-ről 5%-ra történő csökkentése, emellett az uniós jogi harmonizációt szolgáló igazságügyi módosításokról és az Alkotmánybíróság működését érintő jogszabályokról is dönthet a parlament. Újabb fontos lépésre készül a kormány a nemzetpolitikában, 2027. január 1-jéig teljes

0: kérdéseket vetett fel, de azonnali egyeztetést kezdeményezett. További hírekért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: műsoros lágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Yeah! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
4: Ha a gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás. Gardaland Kft. Dugulás elhárítás. Gardaland.hu.
5: Hogy miért szeretem a Csabai strandot? Hát a szauna után a merülő medence valami csoda. Úristen, totális felfrissülés.
1: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
0: Reklámot hallottak.

0: Csaba Rádió.
1: Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a kívánság műsor indul. Üdv a fedélzeten, hozom a jó zenéket és az üzeneteket, és természetesen ezek mellé mindig a jó dalokat. Rádiózunk együtt, szép napot!

0: Ez a Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a kívánság műsor szól, és ismét itt egy újabb dal, egy újabb üzenet mellé. Kovács Pálnak nagyon boldog 81. születésnapot kíván az egész család. Zsóka írta alá az üzenetet. Hát mi is nagyon boldog születésnapot kívánunk. Isten éltessen a most érkező dalunkkal.

0: Csoma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csoba Rádió.
2: Ez a Csoba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában. A kívánság műsor szól, ennek záró pillanataihoz értünk el. No, de most sem feledkezünk meg a névnaposokról, persze. Nagyon boldog névnapot a Bertalanoknak és az Alberteknek, nekik nagyon jó ünneplést. Ezzel pedig a kívánság műsorból kiköszönök, de a folytatásban is itt vagyok még önnel, persze.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában szól a délutáni zenés információs magazin műsor. Egy kis visszapillantás az időben. 1988-ban most ugyanis ekkor született meg az első magyar Lombik bébi. Egy nagyon fontos feljegyzés, ez tehát több mint 3,5 évtizeddel ezelőttről. Rádiózunk együtt a következő órában is, hozom a jó dalokat. Bye.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a délutáni zenés információs magazin műsor szól. A körösök találkozása a közelben, nem sokára ez témánk középpontjában, ezzel utazunk egy picit vissza az időben, rádiózzunk együtt.

0: Csaba kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Vagy miért szeretem a Csabai strandot? Mert a gyógyvízzel valami csodálatos. Itt is szoktuk megbeszélni a barátnőkkel a legfontosabbakat minden héten.
4: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
5: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
6: Tudtad? Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
7: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
8: Reklámot hallottak.

0: Csaba.
1: Ez a Csaba Rádió, Békésmegye kedvenc rádiója, benne pedig a délutáni zenés információs magazin műsor szól. Békés Csaba környékén futnak össze a fekete-fehér és a kettős-körös folyók. Ez a vízivilág évszázadokon át meghatározta a környék gazdálkodását már. Egyébként a folyószabályozások előtt pedig gyakran árvizek sújtották a várost emiatt. Ez volt a mai visszapillantásunk.
2: For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name, you think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

0: Ez a Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a délutáni zenés információs magazin műsor szól, aminek a végéhez értünk. Köszönet az elmúlt két óra figyelméért, én holnap is jövök, addig is jó rádiózást és minden jót velünk.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában.
2: Csaba.
1: Csaba Rádió.
3: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Yeah! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívd minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
6: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert minden közel van egymáshoz. A szauna, a büfé, az uszoda. Nem kell sokat gyalogolni.
7: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
8: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával. Szegeden a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
9: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
10: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
11: Reklámot hallottak.

0: freaking bad.
1: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Csaba Rádió.
1: A tegnap és a ma kedvencei ez a Csaba, ahol nem csak slágerek, igazi kedvencek szólnak. Hamisítatlan nyári hangulatban augusztus 24-én a Bertalanok névnapján. Bertalan napján elillan a nyár, tartja a mondás. Dédelgessük, szeressük még együtt ezt a nyári napot. És ha már a Bertalanokat szóba hoztam, nem véletlenül, akkor köszöntsük őket szeretettel. A görög-latin eredetű név jelentése Ptolemaiosz fia. Isten éltesse szép névviselőit. És sok-sok boldogságot kívánunk ez szép nap szülötteinek. Ők egy napon születtek Jorge Luis Borgeszzel, az argentin költő, író, filozófussal. Ajándékba tőle hoztam most egy idézetet. A keresés öröméért keres, ne a megtalálásért. Azt kívánjuk az ünnepelteknek, lejjék örömüket minden napban. Sok-sok boldogságot!

fénylik, ősszel a puttony telik. Egy másik regula szerint olyan ez a nap, amilyen majd az egész ősz. Én azt kívánom, hogy ez a nap legyen nagyon-nagyon kellemes az ünnepeltek számára, akik a Bertalan nevet viselik, azok mindig újra és különlegesre vágynak, közösségteremtő képességével pedig kivívják környezetük tekintélyét. Isten éltesse minden Bertalant, Bercit!

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert nagyon ki van találva. Mindenből annyi és pont úgy, ahogy kell.
2: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
3: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be. Csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Sok-sok kedvenc, örülök, hogy együtt hallgatjuk őket, mindjárt folytatjuk is a dalok sorával, előtte azonban belelapozunk a kalendáriumba. 1542. augusztus 24-én történt, hogy Francisco de Orellana elsőként teljes hosszában végighajózta az Amazonast, így kijutott az Atlanti-óceánra. Természetesen útjának befejező pontja volt augusztus 24-e. A felfedező útra pedig azért indult az Amazonason, hogy a legendás Aranyországot, Eldorádót és a fahéjerdőket megtalálja. Végül az expedíción sem fahéjországot, sem az aranyat nem találta meg. Ráadásul pont augusztus 24-én súlyos harcokat kellett, hogy vívjon, felfegyverzett indián asszonyok támadását kellett visszavernie. Ezek a harcos indián asszonyok az amazonok, ezért lett az Amazonas. Amazonas, az öt ország folyóját azonban minden országban másként hívják. Nem harcos amazonok, hanem kedvencek a folytatásban a Csabán, velük kívánok szép délutánt!

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: A Technovation-ma kedvencei. Ez a Csaba. Ez a Csaba.
1: Pont olyan válogatásban szólnak kedvenceink, ahogyan szeretjük, ez a Csaba, ahová kulturális programot hoztam. A Békés Csabai Jókai Színház vigadójában augusztus 29-én szombaton 19 órától Hegyi Barbara vár minden érdeklődőt. Előadásának címe Történetek a konyhámból, avagy Barbara stand-up. A művésznőnek néhány évvel ezelőtt jelent meg receptes könyve, melyet a családtagjainak történetei színesítenek. Hónapokon át gyúrták a családi sztorikat, ez az alapja az előadásnak. Szóval behozok egy hokedlit, ráülök, majd felállok, stand-up Barbara, és mesélni kezdek. Történeteket a konyhámból, írja Hegyi Barbara. Az előadással kapcsolatban szeretettel ajánlom a jokaiszínház.hu weboldalt.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Körös Hírcentrum hírei.
2: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Drámai mértékben növekszik a vele született szifilisz miatt elhunyt csecsemők száma Magyarországon. Az idei évben már 23 kisbaba vesztette életét a betegségben, ami meghaladja a tavalyi egész éves 21 áldozatot számláló adatot. A regisztrált betegszám elérte a 100-at, a Heinpfad gyermekkórházban pedig folyamatosan látnak el fertőzött gyermekeket. Mivel a tapasztalatok szerint sok kismama a várandóság második felében fertőződik meg, a kormány kötelezővé tette a második trimeszteri szifilisz szűrést is. A szakemberek hangsúlyozzák, az időben elkezdett kezeléssel a babák megmenthetők lennének. Magyar Péter a Tisza-szigetek találkozóján bejelentette, hogy ismét országjárásra indul, és nyilvánossá tette a 16 állomásból álló listát. A sorozat Dunaújvárosban indul, és többek között Pécs,

0: független tájékoztatásban mindig meg kell hallgatni a másik felet is. Beszédét azzal a gondolattal zárta, hogy a közmédia nem hazudhat. Orbán Viktor, a Fidesz elnöke, az államalapítás ünnepe alkalmából törte meg a hetek óta tartó közösségi médiás csendjét a Facebookon. A volt miniszterelnök a Kiskata zenekar legújabb Megmaradni Magyarnak című dalának videóklipjét osztotta meg, egy rövid üzenettel kísérve: voltunk, vagyunk, leszünk, boldog születésnapot Magyarország. A Szabolcs-Szatmár-Bereg és Kárpátalja templomait bemutató dal klipje az összetartozásról és a nemzeti identitás megőrzéséről szól.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Ez a Csaba.
1: Szép nyári délután, kellemes kikapcsolódást kívánok mindenkinek a Csabával, a tegnap és a ma kedvenceivel. Augusztus 24-e van, többször elmondtuk, hogy ma Jorge Luis Borgesre, az argentin költőre, filozófusra emlékezünk. Ő azt mondta, hogy a legsúlyosabb bűn, amit egy ember elkövethet, hogy nem boldog. Keresse hát mindenki az örömöt, a boldogságot, ehhez mi a jó zenékkel járulunk hozzá, és mindjárt a délutáni szúnyókálásról is mesélek. Szép délutánt kívánok! Everybody get up.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Az időjárás jelentést támogatja a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás. Körös Hírcentrum.
1: Időjárás. Jó napot kívánok, sziasztok! Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infóival. Holnap a kezdeti napos időt napközben délnyugat felől egyre több felhő zavarhatja, estétől záporok, zivatarok kialakulhatnak. A keleti-délkeleti szél több felé feltámad, hajnalban 17, míg holnap délután 32 fokot mérhetünk.
0: Az időjárás jelentést támogatta a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Rádiók jönnek, rádiók mennek.
3: Egy biztos, mi maradunk.

0: zenekaros lágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis vagy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával. Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
5: Nem kell boltról boltra járnia. Problémáit a Duvetnél megoldja. Kenőanyagra, akkumulátorra van szüksége, netalán autóápolási, karbantartási terméket, csapágyat, hajtástechnikai elemet keresne. Kollégáink készséggel állnak rendelkezésére. Széles választék, kis és nagy kereskedelem, profi szakértelem. Duvet Kft. Békés Csaba, Lipták András utca 7.
6: Tudtad? Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
7: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert nagyon kedves és segítőkész a személyzet, és ez nekem fontos.
8: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
9: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
10: Reklámot hallottak.

0: Csaba Rádió.
1: Csaba Rádió.
2: Pont olyan válogatásban szólnak a kedvencek, ahogyan szeretjük. Ez a Csaba. Szép délutánt mindenkinek. Ismét nyári receptet hoztam, ez nem más, mint a török cukini saláta. Ez a recept tökéletes példája annak, hogy néhány egyszerű alapanyagból lehet friss, izgalmas köret vagy könnyű vasora. Mert hogy a pirított cukini, a fokhagymás görög joghurt és a kapor remekül kiegészítik egymást. No de hogy készül? A cukinit fél centi vastakarikákra vágjuk, olívaolajon, serpenyőben nagy lángon megpirítjuk és közben sózzuk. Amikor a cukini karikák megpirultak, de még nem puhultak meg teljesen, félretesszük őket, hagyjuk kihűlni. A joghurtot összekeverjük a reszelt fokhagymával, aprított kaporral, sóval, borssal ízesítjük. A kihűlt cukinit beleforgatjuk a joghurtos öntetbe, és legalább fél órára hűtőbe tesszük. Tálaláskor kapjon még egy kis friss kaprot, no meg citromgerezdeket. Jó étvágyat!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója a VOSZ Békés megyei szervezete. A helyi vállalkozókért.
2: Körös Hírcentrum.
1: Programajánló.
3: Az Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás szeptember 13-áig látható a Szép Művészeti Múzeumban. A tárlat az Új Szövetség utolsó könyvének, János jelenéseinek látomásos szövegét idézi meg, bemutatva, hogyan inspirálta az a képzőművészetet a középkortól napjainkig. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-ig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
1: Támogatta a VOSZ Békés megyei szervezete. A helyi vállalkozókért. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Ez a Csaba Rádió.

0: szólnak a kedvencek, a Csabá még pedig a legjobb válogatásban. Egyelőre még tart a nyári szünet, de hamarosan kezdődik az óvoda, iskola, és néhány gyerek nem szeret délután pihenni. Hely pedig de jó. Mármint, hogy erre csak felnőttként jövünk rá igazán. Szóval a szakemberek elmondták, hogy a gyerekek idegrendszere rohamléptekben fejlődik az első 5 évben. Éppen ezért létfontosságú a napközbeni pihenés. A tanulás szempontjából nagyon fontos az alvás, segíti az emlékek beépítését. Egyes feltételezések szerint a viselkedés problémás vagy figyelemzavaros gyerekek számának növekedése a kialvatlanság számlájára írható. Szóval higgyel, mindenki a csendes pihenő elengedhetetlen a gyerekek számára. Felnőttként akár meg is mutathatjuk, hogy hogyan kell délután pihenni. Közben mi mutatjuk a legjobb dalokat.
1: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.

0: Rádió.
1: A tegnap és a ma kedvencei, ez a Csaba, augusztus 24-én a Bertalanok névnapján, eddig tartott közös műszakunk. Aki még nem küldte el üdvözletét a Berciknek, az még pótolja. Akinek pedig van Lajcsi, Lajcsika, Lajos ismerőse. Készüljön, mert holnap őket köszöntjük majd terveim szerint együtt. Debreceni Ilona vagyok, további kellemes kikapcsolódást. Szép délutánt kívánok a Csabával, viszont hallásra.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök augusztus 20-a alkalmából hivatalos levélben hívta meg Kijevbe Magyar Péter miniszterelnököt. Az ukrán államfő a nyílt és konstruktív együttműködés erősítését sürgeti. Emellett megköszönte Magyarországnak a szuverenitásuk támogatását és a humanitárius segítséget. A két vezető kétoldalú találkozója már hónapok óta napirenden van, ám a helyszín kérdésében eddig nem született végleges megállapodás. Ősszel kerülhet az országgyűlés elé az alaptörvény módosítása, valamint az Európai Ügyészséghez való csatlakozáshoz szükséges jogszabálycsomag. Az igazságügyi minisztérium tájékoztatása szerint jelenleg is gőzerővel zajlik a jogi környezet átvilágítása, emellett az európai ügyész és a delegált európai ügyészek kiválasztását szabályozó előkészítő munka. A kormány célja, hogy a törvényi feltételek megteremtésével biztosítsa az zökkenőmentes csatlakozást a független uniós válthatósági rendszerhez. Lövések dördültek és több rendőrautó is összetört Veszprém vármegyében, amikor egy ittasnak tűnő sofőr menekülni próbált a hatóságok elől. A 71-es főúton megállított autós Tihany felé hajtott tovább, ahol a kerékpárútra kanyarodva megpróbálta elütni a rendőröket, akik ekkora jármű kerekeire lőttek. A sofőr

0: megsérült. Orbán Viktor a Fidesz elnöke az államalapítás ünnepe alkalmából törte meg a hetek óta tartó közösségi médiás csendjét a Facebookon. A volt miniszterelnök a Kiskata zenekar legújabb Megmaradni Magyarnak című dalának videóklipjét osztotta meg, egy rövid üzenettel kísérve: voltunk, vagyunk, leszünk, boldog születésnapot Magyarország. A Szabolcs-Szatmár-Bereg és Kárpátalja templomait bemutató dal klipje az összetartozásról és a nemzeti identitás megőrzéséről szól.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A közlekedési információkat támogatja a kuldoktor.hu.
2: Mobilgépjármű klímajavítás. Bárhol, bármikor.
3: Körös Hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
4: A 47-es úton Gyulán a Csabai úti körforgalmat átépítik. A Gyula-Furt összekötő úton pedig vasúti átjárót építenek. Jó utat!
1: A közlekedési információkat támogatta a kuldoktor.hu.
2: Mobilgépjármű klímajavítás. Bárhol, bármikor.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Csaba Rádió.

0: Csaba kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Pingvin Plus. Új étrend kiegészítő termékcsalád a Pingvin patikákban és a pingvinpatika.hu-n. Mindennapi plusz az egészségnek.
4: Miért szeretem a Csaba és Strandot? Mert egy gyógykezeléses kúra után úgy érzem, mintha kicseréltek volna.
5: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
6: Végzősök, figyelem! Eljött az idő, hogy megtaláld a tökéletes szalagavatós öltönyödet. A Colosseum férfi divatban méretre készítjük az öltönyödet 45 ezer forintért. Várunk Békés Csabán, a Csaba Center első emeletén. A szalagavató csak egyszer van az életben, jelenj meg stílusosan! Colosseum férfi divat. Öltöny, ami rád van szabva.
7: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és Kétsopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keres minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X. A minőségi választás.
1: Reklámot hallott.

0: Ez a Csaba.
1: Ez a Csaba.
2: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédvú Gézát hallják. Augusztus 24-e hétfő van, a mai napon a Bertalanok ünneplik névnapjukat. A Bertalan arámi görög eredetű férfinév, a név jelentése Ptolemaiosz fia. Boldog névnapot kívánunk nekik. Megyünk is tovább, már érkeznek is a legnagyobb slágerek. Kellemes rádióhallgatást és kellemes hétindítást kívánok.

0: Csaba Rádió.
1: Csaba Rádió.
2: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Augusztus 24-e, hétfő van, 38 évvel ezelőtt született meg az első magyar lombik bébi. Reggel 7 óra 9 perckor látta meg a napvilágot a Pécsi Orvostudományi Egyetemen az első magyar lombik bébi, egy 3850 grammos kislány. Az első igazi lombik bébi 1989-ben született Pécset, amikor méhen kívüli in vitro, azaz lombikban történt a megtermékenyítés, az embrió csíra sejtet a sejtosztódást követően ültették be az anya testébe. Hölgyeim és uraim, már megyünk is tovább, érkeznek a legnagyobb slágerek. Kellemes hétfőt és kellemes rádióhallgatást kívánok!

0: megyek aludni.
1: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
2: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Augusztus 24-e hétfő van, a mai napon ünnepli 79. születésnapját. Paulo Coelho, világhírű brazil író, regényíró és dalszerző, akinek legmeghatározóbb és legelismertebb műve az 1988-ban megjelent az Alkimista című regény. Könyvei világszerte több mint 320 millió példányban keltek el, és műveit több mint 80 nyelvre fordították le, amivel a valaha volt egyik legolvasottabb szerző. Boldog születésnapot kívánunk neki, és természetesen köszöntjük mindazokat is, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Ez itt a Csaba Rádió, a tegnap és a ma kedvenceivel. Önök Nédó Gézát hallják. Ebben az órában is érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk és a legjobb slágerek. Egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek.

0: ma kedvencei. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert a gyerekeim imádják. Sokat vagyunk kint a nyári melegben.
2: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
3: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internet szolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
4: Reklámot hallottak.

0: tegnapi és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Augusztus 24-én hétfőn 78. születésnapját ünnepli a mai napon Jean-Michel Jarre, francia szintetizátoros és zeneszerző. 1953 óta zongorázik és gitározik, pályafutását párizsi rock együttesek gitárosaként kezdte. Az elektronikus zenével az 1960-as évek végétől foglalkozik, mellotronon és szintetizátoron játszik. 1971-ben a legfiatalabb szerző volt, akinek bemutatták operáját, reklám, film és balett zenéket, valamint táncdalokat ír. 1979-ben 1 millió néző előtt játszott a párizsi Concorde téren, 1981-ben a kínai nagyfal tövében, 1989-ben Londonban egy lézershow koncerten 120 ezer néző előtt szerepelt. Boldog születésnapot kívánunk neki, és természetesen köszöntjük mindazokat is, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: és Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géci Adrián vagyok. 2026. augusztus 24-e hétfő délelőtt 10 óra van, lássuk, miről is lesz ma szó. Szent István örökségét ünnepelték Békés Csabán. 25 városi kitüntetést adtak át Sarkadon. Közös programmal erősítenik a Békés Csabai közösségeket. Sikeres évadot zárt a Gyulai Várszínház. Augusztus 20-án az államalapítás ünnepén egésznapos programsorozattal várták az érdeklődőket Békés Csabán. A városi rendezvények délelőtt 10 órakor a belvárosi katolikus templomban tartott ünnepi szentmisével kezdődtek. A misén Szent István király öröksége mellett az augusztus 20-ához kapcsolódó hagyományok is előtérbe kerültek. Az ünnep ugyanis egyben az új kenyér napja is, amely a hálaadást és a közösség összetartozását jelképezi. Canke Gábor plébános a szentmis elején arról beszélt, hogy az ünnepi alkalommal a keresztény Magyarország fennmaradásáért, a magyar hazáért és a nemzetért ajánlják fel az áldozatot. Hangsúlyozta azt is, hogy az ünnep a hálaadás és a lelki szenvedés ideje. A plébános Szent István történelmi szerepét is méltatta. Kiemelte, hogy az állam alapító király döntései alapvetően meghatározták a magyarság történelmi és szellemi útját. A keresztény hitre épített az ország jövőjét, ezzel pedig hosszú évszázadokra kijelölte Magyarország helyét Európában. Csán Gábor szerint Szent István nem csak saját maga tért át a kereszténységre, hanem államvallásra is tette azt. A plébános úgy fogalmazott, az alapozás sikerét jól mutatja, hogy 1000 éve fennáll Magyarország és a magyar kereszténység. Az ünnepi programok délután 3 órakor a Szent István téren folytatódtak. A résztvevőket zászló felvonulással, kenyérszenteléssel, valamint kulturális és családi programokkal várták. Ökumenikus szentmisével is istentisztelettel kezdődött csütörtökön Sarkadon az augusztus 20-ai városi ünnepség. A Szent István téri római katolikus templom ezúttal is megtelt az ünneplőkkel. Karsai Károly római katolikus diakónus és Nagy Mónika református lelkész Szent István örökségéről beszéltek. Kiemelték, hogy az első magyar király keresztény alapokra épített az országot és Krisztusban találta meg ennek alapját. Szóltak a közösségek fontosságáról, valamint arról is, hogy a város fejlődéséhez a kitüntetettek munkája is hozzájárul. Az ünnepi beszédben Molnár Sándor, a Békésvár megyei közgyűlés elnöke arról beszélt, hogy Szent István csaknem 4 évtizedes uralkodás alatt elismert állammá tette Magyarországot. Úgy fogalmazott, hogy az államalapítás nélkül a magyarságot nagy valószínűséggel bekebelezték volna más népek. Molnár Sándor szerint minden korszakban szükség van olyan emberekre, akik a közösség, a város és a nemzet érdekében meghozzák a szükséges döntéseket. Hangsúlyozta azt is, hogy fontosak azok a példaképek, akik a közösség érdekeit saját érdekeik elé helyezik. Az ünnepségen Karsai Károly és Nagy Mónika megszentelte, illetve megáldott az új kenyeret, amelyet Molnár Sándor, a Békésvár megyei közgyűlés elnöke szegte meg. Az augusztus 20-ai város ünnepség keretében összesen 25 városi kitüntetést adott át dr. Mokán István polgármester. A díjazottakról a képviselőtestület a közelmúltban a felterjesztések alapján döntött. Sarkadon az ünnepi programok a vásártéren folytatódtak, ahol délutántól estig több koncerttel várták a közönséget.

0: Új kezdeményezéssel szeretnék közelebb hozni egymáshoz a Békés Csabai szomszédokat, a Csabai Közösségi Alapítvány. A szervezet szomszédünnep pályázatot hirdet utcák, lakóközösségek, társasházak és szomszédságok számára. A program célja, hogy a helyben élők közös rendezvényeken ismerjék meg egymást, és erősödjenek a szomszédi kapcsolatok. A szervezők szerint egy utca nem csupán házak és kerítések sora, hanem olyan közösség, amelynek tagjai sokszor úgy élnek egymás mellett, hogy alig ismerik egymást. A Csabai Közösségi Alapítvány 2023-ban alakult. Helyi magánszemélyek és vállalkozások adományaiból, valamint pályázati forrásokból támogat Békés Csabai kezdeményezéseket. Korábban a Mindenkinek, aki Csabai pályázaton 5 közösség programját, a Csabai Fiatalnak lenni jó program keretében pedig 3 ifjúsági kezdeményezést segített. A szomszédünnep keretében számos program megvalósítható. A pályázók szervezhetnek közös játékot, vetélkedőt, kézműves foglalkozást, zenés programot, kertmozit, sportnapot, faültetést vagy virágosítást. Emellett könyv és növénycsere, batyus piknik vagy közös főzés is szerepelhet a programok között. A szervezők különösen várják azokat az ötleteket, amelyek a helyben élők tudására és tehetségére építenek. Így egy közösségi eseményen a környéken élők saját képességeiket, például zenei, kézműves, kertészeti vagy gasztronómiai tudásukat is megoszthatják egymással. A programokat lehetőség szerint szabadtéren, az adott utca társasház vagy lakóközösség közös tereiben kell megvalósítani. A helyszín lehet udvar, kert, utca vagy lakótelepi közösségi tér is. A lényeg, hogy valódi találkozási pont jöjjön létre. A Csabai Közösségi Alapítvány összesen 150 ezer forintos támogatási keretet biztosít. Egy közösség legfeljebb 25 ezer forint vissza nem térítendő támogatást kaphat utófinanszírozással. Az összeg többek között eszközbérlésre, kézműves alapanyagokra, játékokra, dekorációra, plakátokra és egyéb indokolt rendezvényköltségekre fordítható. A résztvevő közösségek emellett egy Békés Csabai utca 2026 feliratú táblát is kapnak. Ez a szervezők szándéka szerint azt jelképezi, hogy az adott utcában vagy lakó közösségben fontosnak tartják az egymásra figyelést és a jó szomszédi kapcsolatokat. A pályázatok beadási határideje augusztus 31-e, a támogatott szomszédünnepeket szeptember 4 és december 31-e között lehet megtartani. Évad értékelő tartott szerdán Elek Tibor igazgató és Görgény Jernő Gyula polgármestere. A Gyula Várszínház 2026-os nyári szezonjában ismét a magas színvonalú szakmai értékteremtést ötvözte a könnyed nyári szórakoztatással. A 63. évadban összesen 37 előadást láthatott a közönség, köztük 4 ős bemutatót. Az új produkciók szakmai kockázata ellenére a gyulai bemutatók egyaránt elnyerték a szakma és a nézők tetszését. A közönség egyik kedvence a Hippolita lakály volt, míg a vígjátékok és zenés darabok szinte valamennyi alkalommal teltház előtt, több esetben pótszékekkel kiegészítve kerültek színpadra. Az évad kedden a Krasznahorkai László Sátántangó című regény által ihletett táncszínházi előadással zárult. Görgény Ernő polgármester szerint a Várszínház műsorában egyszerre vannak jelen a könnyedebb, nagy közönséget vonzó produkciók és a komolyabb, művészeti értéket képviselő, emberi sorskérdéseket vagy történelmi témákat feldolgozó előadások. A városvezető úgy látja, ez a sokszínűség egyszerre őrzi a gyulai Várszínház hagyományait és felel meg a 21. század elvárásainak. Görgény Ernő azt is hangsúlyozta, hogy Gyula komplex turisztikai kínálatának fontos része a teátrum. A Várszínház a kulturális turizmusban és a város marketingben is meghatározó, nemzeti jelentőségű szerepet tölt be, és egyedülálló élményt kínál a látogatóknak. Elek Tibor igazgató szintén sikeresnek értékelte a szezont, kiemelte a saját bemutatók szakmai színvonalát, valamint az előadásokat övező élénk szakmai érdeklődést. A produkciókról eddig 15 kritika jelent meg, és a közeljövőben további átfogó tanulmányok is várhatók. Az igazgató szerint a nézői visszajelzések és a szakmai kritikák egyaránt azt mutatják, hogy magas színvonalú előadásokat láthatott a közönség. Több produkció után olyan vélemények is érkeztek, amelyek szerint a Gyulán bemutatott előadások a világ bármely pontján megállják a helyüket. A színház vezetése a magyar színházi kultúra gazdagságát és sokszínűségét helyezte a 2026-os évad középpontjába. A látogatottság és a visszajelzések alapján a kitűzött célokat sikerült teljesíteni. Önök a Békés Csabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom Önöktől, további kellemes rádiózást kívánok.
1: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Csaba Rádió.

0: kedvencei. Ez a Csaba. Ez a Csaba.
1: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Augusztus 24-én hétfőn, 188 évvel ezelőtt hunyt el Kölcsey Ferenc, költő, politikus, akadémikus, a reformkor egyik vezéregyénisége, a nemzeti himnusz költője. Kölcsey Szatmárban volt főjegyző és vármegyéjének követe az 1832-es első úgynevezett reformországgyűlésen. 1835-ben lemondott és főjegyzőként dolgozott tovább, sokoldalú filozófiában jártas szónok volt, a magyar nyelv, az örökválság, a papi tized ügyedében írott cikkei és beszédei nagy jelentőségűek. Költőként és prózaíróként is maradandót alkotott, elsők között írt balladaféléket. Csokonai Berzsenyi verseinek bírálatával megteremtette a tartalmi elv jellegű, lélektani módszerű magyar irodalomkritikát. Ismert műve a fiához címzett intelme, amelynek a Paranézis Kölcsey Kálmánhoz címet adta. A Magyar Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagja, a Kisfaludi Társaság alapító tagja.

0: Ez a Csaba.
1: Ez itt a Csaba Rádió, a tegnap és a ma kedvenceivel. Hölgyeim és uraim, az elmúlt pár órában velem Nédo Gézával rádiózhattak. Velem legközelebb a holnapi napon 17 órától találkozhatnak ismét. Vigyázzanak egymásra és vigyázzanak magukra is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek, viszont hallásra. Let's

0: Ez a Csaba Rádió.
1: Szép estét, jó rádiózást, kellemes időtöltést, hozom a frissítő slágereket. Itt a Csaba Rádió, néhány Szalai Balázs vagyok, tartsatok velem, jó rádiózást.

0: tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Young money, young money, young money, young money.
2: Love in a thousand different flavors.

0: Gyula.
1: A tegnap és a ma kedvencei.
2: Békés megye kedvenc rádiójában.
3: Csaba
2: Rádió.
4: Új dallal melegít a nyári albumra a Rolling Stones. Itt az In the Stars című szerzemény, amely júliusban érkező korong egyik előfutára. A zenekar szerint ez a dal jól mutatja majd az új lemez hangulatát, hiszen egyszerre modern és olyan klasszikus, mint amit a Stone-tól megszoktunk már. Az új albumon ráadásul még hallható lesz a néhai Charlie Watts játéka, vendégként pedig többek között Paul McCartney és Robert Smith tűnik fel rajta. Na, a Rolling Stones egyelőre nem jelentett be új turnét, de a rajongók már most találgatják, hogy vajon bemutatják-e még Jaggerék élőben is az új dalokat, amelyek közül tehát mi most az első előfutárt halljuk.

0: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában. Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. Szeptemberben érkezik a hazai mozikba a Félrelépni Szabad című magyar film. Orosz Dénes új romkomja a Cannes-i fesztivállal párhuzamosan zajló filmvásáron mutatkozott be. A Nemzeti Filmintézet közleménye szerint az alkotás hűtlenségről, féltékenységről és a szerelem próbájáról szól. A film egy jól ismert, klasszikus, újra gondolt változata Vadonatúj köntösben. Ezt az új magyar mozit szeptember 24-től tűzik műsorra a hazai filmszínházak.

0: Ez a Csaba.
1: Ha tetszettek az este eddigi dalai, akkor mindenképpen maradjatok velünk, igazán jó kis lágereket ígérhetek nektek a folytatásra is. Hétfőn, hello ismét, CH Szalai Balázs vagyok, remélem, hogy a most elindult egy órát is együtt fogjuk tölteni, jó rádiózást hozzá.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió.
1: Hallhatóan jobb.

0: Csaba Rádió.
1: Csaba Rádió.
2: Ahogy az várható volt, jött egy nyári sláger Calvin Harris-től, az ír énekes dalszerző Jazzy oldalán írta ki magából a legújabb szerzeményt, az a Satisfy. A skót lemezlovas idén Guinness rekordot döntött, amikor Brazíliában több mint 1,5 millió ember előtt játszott. Nem sokára pedig folytatja a világ első kétheti rezidenciáját az egyik híres klubban, Ibizán, elindítva 5. sikeres szezonját a szigeten. Ezen kívül Las Vegasban is visszatérő rezidens marad, valamint számtalan világ körüli fellépés meghívása is van. Jelenleg amúgy ő a 18. leghallgatottabb előadó a Spotify-on. Az énekes Jazzy pedig Dublinból származik, és bár kevesebb, mint 5 éve aktív, több platina lemezzel is büszkélkedhet már.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Lehangoló adatok érkeztek a felsőoktatásból. Az egyetemi hallgatók több mint 40%-a küzd depresszióra utaló tünetekkel, és csak nem ugyanennyien számoltak be öngyilkossági gondolatokról. Ez a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság legújabb tanulmány kötetében áll. A megállapítás szerint az érintett kör mentális egészsége kritikus helyzetben van. A kutatás szerint a fiatalok gyakran a közösségi médiát használják szorongásuk enyhítésére, de ezzel akaratlanul is általában csak súlyosbítják a már meglévő pszichés problémáikat. Az is szerepel a dokumentumban, hogy a Z és az Alfa generáció tagjai tartoznak a digitális világ legveszélyeztetettebb csoportjai közé.

0: tegnapi és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba. Csaba Rádió.
2: Szevasztok, hey!

0: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. Folytatjuk a kedvenceitekkel most rögtön, még egy órát elindítok a hétfő esténkből. Bőven van hátra ebben jó néhány kellemes dal. Sok-sok új és régi slágerén Hászalai Balázs vagyok, hello ismét. Töltsük együtt ezt a maradék kis időt a hétfő estéből.

0: föl.
1: A tegnapi és a ma kedvencei.
2: Ez a Csaba.
1: Ez a Csaba.
3: Új balladával jelentkezett Sky Newman, aki kimondottan hölgyeknek dedikálta a friss szerzeményt. A BBC Sound idei győztese most jött ki a vadonatúj koronggal. Ez már a második anyaga, amelyet a Woman I Am című kislemez vezet fel.

0: rádiók jönnek, rádiók mennek.
1: Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió.
0: Mégis megyek kedvenc rádiója.
2: I told you. If you make a mistake like this, it's no turning back. You gotta love.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.
2: Ismét Depeche Mode slágerrel, feldolgozással lepte meg rajongóit a Dat Leopard. A brit rock legendák meg itt Personal Jesus-t vitték színpadra, méghozzá Las Vegasban. A koncertverzió a Caesars Palace legendás Colosseum koncert termében hangzott el, ahol a banda jelenleg egy exkluzív koncertsorozatot tart. A rajongók szerint ez a klasszikus egy egészen új arcát mutatta meg. A sötét elektronikus hangzás helyett ezúttal kemény gitárok és klasszikus stadion rock hangulat uralja a feldolgozást. A Def Leppard egyébként már többször is fellépett Vegasban, de a mostani rezidencia különleges állomás számukra, hiszen először játszanak ezen az ikonikus színpadon.

0: tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: A hét első napját zárjuk le, a kedvenceket itt hagyom azért nektek éjszakára is. Holnap pedig a szokott időben este játszom majd ezeket. Remélem, hogy kedden is találkozunk. Most éjszakára kívánok nektek jó pihenést, Hászalai Balást hallottát.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
1: Új kerékpárút épül az iparterület felé. Ideiglenes forgalomkorlátozások több településen az államalapítás ünnepén. Szemléletváltás zajlik a városban a víz megtartás és a klíma alkalmazkodás terén. Fél időhöz érkezett a Békési Rendelőintézet felújítása. Már is mondom a részleteket. Új bicikliút készül a megyeszékhely határában, és már kirajzolódik az a nyomvonal, amelyen halad majd az állami iparterület, többek között a Vulkánsíld globál felé vezető útvonal. A fejlesztés két irányból, a Mokri utca és Mezőmegyer felől biztosít majd eljutást. A beruházás a Modern Városok program támogatásával valósul meg, amelyhez a Város Plusz forrást is kapott. Ennek köszönhetően indulhatott el a várva várt Békéscsabai kerékpárút építése. A közgyűlés az év elején döntött a kivitelező. A közbeszerzési eljárás nyertese egy Békéscsabai cég lett nettó csaknem 716 millió forintos ajánlattal. Április elején jelentették be, hogy a munkálatok is elkezdődtek. A kerékpárút két irányból vezet majd az iparterülethez, ahol a Vulkánsíld globál gyára épül. Egyrészt a Mokri utcai vasúti átjárótól, másrészt a mezőmegyeri aluljárótól. A Mokri utcai átjárótól induló mintegy 1,6 kilométeres kétirányú szakasz 2,2-2,5 méter között változó szélességben épül, a mezőmegyeri aluljárótól induló 1,3 kilométeres szakasz pedig 3-3,6 méter közötti szélességgel készül el. A nyomvonal a 120-as vasútvonaltól nyugatra több helyen a vasút és a 47-es főút között halad, majd az iparterület bejáratánál keresztezi a főutat. Szarvas Péter polgármester a közelmúltban Facebook oldalán írta arról, hogy lényegében a Szarvasi úttól a Mokri utcáig tartó kerékpárút épül tovább az állami iparterületig, majd onnan Mezőmegyerig. A fejlesztéssel jelentősen bővül Békéscsaba kerékpárút hálózata. Az új szakasz megerősített burkolatot kap, a projekt része a vízelvezetés megoldása és a közvilágítás kiépítése is. Jelenleg a tereprendezés zajlik, ezt követik a földmunkák és az útalap kialakítása. A beruházásnak köszönhetően az eddiginél biztonságosabban lehet majd eljutni az állam és az északi iparterületre, emelte ki Opauszki Zoltán, jaminai önkormányzati képviselő Facebook oldalán. Úgy fogalmazott, a fejlesztés elsősorban azoknak jelent előrelépést, akik nap mint nap kerékpárral jártak dolgozni az iparterületre. Környezetvédelmi és turisztikai tanácsnokként hangsúlyozta, hogy fontos, Békéscsabán a kerékpározás ne csak szabadidős tevékenység legyen, hanem a mindennapi közlekedés biztonságos és valódi alternatívája. Az augusztus 20-ai programok miatt négy városban, Békéscsabán, Mezőberényben, Eleken és Sarkadon is ideiglenes lezárásokkal kell számolni. Békéscsabán ma 20 óra 45 perc és 21 óra 45 perc között lezárják a Széchenyi utcát, a Luther utca, Kossuth tér kereszteződéstől egészen a Gyulai út és a Derkovics sor találkozásáig. Ugyanekkor nem lehet közlekedni a József Attila utcán, a Gőzmalom téren, valamint az Árpád soron sem, a Bajza utcától a Gyulai útig. Sarkadon augusztus 20-án 16 órától 21-én hajnali 2-ig lezárják az Anti utat a MOL töltőállomástól a Petőfi utcáig, emellett 22.45-től 23.30-ig a Kossuth utca, Anti út és Körös utca közötti szakasza sem lesz járható. Mezőberényben délután 5 óra és fél 6 között zárják le a 47-es főút belterületi részét, a Gyomai út és a Kossuth tér között. Ugyanott este fél 10-től fél 11-ig ismét zárás lesz a 47-es főúton, akkor a Kálvin tér és a Kinizsi utca közötti szakaszon. Forgalomkorlátozásra kell számítani továbbá a 46-os főút Rákóczi sugárút és 47-es főút közötti szakaszán, valamint nem lehet majd behajtani a 470-es főútra a Hajnal utca és a 47-es főút kereszteződése között. Eleken pedig már reggel fél 10-től dél 11 óráig lezárták a Szent István utcát, a József Attila utca és a Gyulai út közötti szakaszon.

0: nem elég érzékelni és tudomásul venni a klímaváltozást. A kérdés az, hogy mennyire gyorsan és következetesen tudunk ehhez alkalmazkodni egy-egy településen. Erről beszélt Opauszki Zoltán Békés Csaba környezetvédelemért és turisztikáért felelős tanácsnoka, aki több olyan projektet és kezdeményezést is ismertetett, amelyek a víz megtartását, valamint a fásítási és virágosítási gyakorlatok átalakítását célozzák. A 2022-ben elfogadott klímastratégia már jelezte, hogy a térség klímája melegebbé, részben szárazabbá válik, és egyre gyakoribbak lesznek az időjárási szélsőségek. Az önkormányzat nem tudja megállítani a globális folyamatokat, de ahogy a tanácsnok fogalmazott, lokális válaszokkal tehet azért, hogy Békés Csaba ellenállóbb, zöldebb és élhetőbb legyen. Szerinte kulcskérdés a víz megtartása, a zöld felületek erősítése és a város üzemeltetés fokozatos átalakítása. Emlékeztetett, hogy az Alföldön hosszú időn át arra készültek, hogy többletvizet minél gyorsabban elvezessék. Ennek továbbra is van szerepe, hiszen intenzív csapadék esetén védeni kell az otthonokat, intézményeket és közterületeket. Ugyanakkor, ahol lehetőség van, rá lassítani kell a víz elvezetését, elősegíteni a beszivárgást és a víz helyben tartását. A tanácsnok kiemelte, hogy Békés Csabán már elindult a szemléletváltás. A TOP Plusz keretében csaknem 800 millió forintot nyert egy olyan vízgazdálkodási projektre, amely a víz elvezetése mellett megtartását is célul tűzte ki. A fejlesztés 22 közterületet érint, 8 kilométeren korszerűsítik a csatornarendszert, és szerepel benne az öntözött réti záportározó rendbetétele is. Úgy véli, hogy ez a beruházás jól mutatja, milyen feladatok várnak a városra. Amikor rövid idő alatt sok csapadék érkezik, biztonságosan kell kezelni a vizet, amikor pedig hónapok át alig esik, minden csepp aranyat ért. Hozzátette, hogy frakciójuk kezdeményezte egy átfogó felmérés elkészítését a város nyílt csatorna és árok rendszeréről, hogy megvizsgálják, mely szakaszok alkalmasok szabályzott víz visszatartásra és beszivárogtatásra. Kiemelte, hogy nem arról van szó, hogy lezárnák a csatornákat vagy árkokat, hiszen elsődleges az ingatlanok és intézmények védelme. A cél annak feltérképezése, hogy hol kell továbbra is gyorsan elvezetni a vizet, és hol lehet megtartani bel- és külterületen egyaránt. Fél időnél tart a Városi Rendelőintézet korszerűsítése Békésen, az épület energetikai és épületgépészeti megújuláson esik át, és modern gyógyászati segédeszközökkel is bővül az intézmény. A márciusban indult beruházás részeként csaknem 300 millió forintból újítják meg a 60-as, 70-es években épült rendelőintézet belső tereit. A jelenlegi munkafolyamatokról Bacskai Árpád, az intézmény új igazgatója számolt be. Elmondta, hogy a belső terek új elrendezésének kialakítása zajlik, hogy a vizsgálók is, rendelők mérete és kialakítása megfeleljen a mai szakmai elvárásoknak és egészségügyi előírásoknak. Hozzátette, hogy központi légkondicionálást építettek ki, lezajlott az energetikai felújítás, jelenleg pedig festés, mázolás és burkolás történik, hogy a paciensek és az ott dolgozó orvosok, szakápolók és szakemberek számára minőségibb környezetet biztosítsanak. Kálmán Tibor Békés polgármestere kiemelte, hogy a megújuló komplexum nem csak a város, hanem a térség egészségügyi ellátásában is fontos szerepet kap. A felújítás ideje alatt a rendelőintézet eszközparkja is megújul, ami tovább javítja az ellátás színvonalát. Közleményben reagált Békés Csaba önkormányzata az augusztus 20-ai tűzijátékkal kapcsolatban elsősorban a közösségi médiában megjelent lakossági észrevételekre. A városvezetés jelezte, hogy az idei programon a korábban megkötött szerződések és a vállalt pénzügyi kötelezettségek miatt már nem tudnak változtatni, ugyanakkor a jövő évi rendezvény tervezésekor kikérik a lakosság véleményét, és megvizsgálják a környezet és állatbarát alternatívákat. A közlemény szerint az önkormányzat fontosnak tartja, hogy az ünnepi rendezvény szervezésekor egyaránt figyelembe vegyék a békés csabaiak igényeit és nyugalmát, a résztvevők biztonságát és a környezet védelmét, valamint az állatok jólétét. Hangsúlyozták, hogy a lakossági visszajelzéseket felelősen mérlegelik. Tájékoztatásuk szerint az augusztus 20-ai ünnepség, ezen belül a tűzijáték előkészítése több hónapot vett igénybe, a jogi és pénzügyi szerződéseket pedig már korábban megkötötték a kivitelezővel. A szerződés olyan fix kötelezettségeket tartalmaz, amelyeket akkor is ki kellene fizetni, ha a tűzijátékat most lemondanák, így a rendezvény elmaradása sem szabadítana fel átcsoportosítható összeget. A közlemény kitért a rendkívüli aszály és a kiszáradt növényzet miatt kialakult fokozott tűzveszélyre. Az önkormányzat szerint ezt kiemelt kockázatként kezelik, és a szakhatóságokkal együttműködve ellenőrzik a helyszínt.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Vármegyei Magazin, a Körösgél Centrum közéleti műsora.
1: A nyár folyamán idén is népszerűek voltak a kerékpáros vándortáborok, melyek során diákok és kísérőik ismerhették meg Békés Csaba és környéke nevezetességeit. A túrák folytatódnak, de csak egy-egy napos osztálykirándulások formájában. A programról Opauszki Zoltán, a Békés Csabai Turisztikai Egyesület elnöke számolt be.
2: Ugye most nyilván elkezdődik a tényleg az őszi rosszabb idős időszak. Gyanítom, hogy ilyenkor már újabb túrákat nem fogtok szervezni, de ha jól emlékszem, akkor még a tanév folyamán is volt azért egy-egy nap, talán ezeket osztálykirándulásoknak lehet leginkább nevezni. Ilyenben gondolkodtok-e az idei tanévre is? Várható-e, keressék-e majd a csoportok?
3: Igen, mindenképpen érdemes két dolgot is szóba ejteni a tekintetben. Az egyik valóban, én már harmadik éve hirdettünk meg a szorgalmi időszakban bringás osztálykirándulások lehetőségét, ugyancsak a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetséggel együttműködésben. Ezekre való jelentkezésre mód nyílott, és mód fog nyílni az idei évet illetően is, mind az őszi, mind a tavaszi szünetek időszakában, tehát abszolút van mód bringás osztálykirándulásokat szervezni. Ezek ugye nem hétnaposak, ezek csak egynapos osztálykirándulások, de itt is biztosítani tudjuk az érdeklődők számára a bringákat, az ehhez kapcsolódó szükséges eszközöket, sisakokat, táskákat, illetve egy profi túrakísérőt tudunk minden ilyen osztálykirándulás mellé biztosítani, hiszen éppen a bringás vándortáborok szervezési tapasztalata okán kialakult egy olyan nagyszerű csapat már a környezetünkben, akik tényleg nagyon magas színvonalon űzik ezt a szakmát, tehát abszolút felkészültek nem csak a bringázás kérdéseiben, hanem a térség turisztikai attrakciónak az ismertetésében is. Illetve amit érdemes még fölemlítenünk a turisztikai életünk vonatkozásában, az idejében is számos alkalommal került megszervezésre városismereti séta, alapvetően lehet mondani, hogy a Békéscsabai önkormányzata, a Békéscsabai Turisztikai Egyesület és a Munkácsi negyedben található kulturális intézményeinknek az együttműködésének köszönhetően egyre népszerűbbek ezek a városismereti séták. Ez részben turisztikai aspektusú, másrészt pedig a lokál patriotizmusunkat, a városunk az alukötődés segítő programok. De népszerűek a kerékpár túrák, a Venkém kerékpár túrák, amelyből ugyancsak több alkalommal hirdettünk meg és tudtunk megszervezni programokat, de az idejében volt két alkalommal is lehetőség arra, a Mukácsi Mihály Múzeum egyik kiváló munkatársa, a Forrai Mártának a szervezésében vehettünk részt egy olyan bringatúrán, amely a Venkém kerékpár úton valósult meg, ám de az esemény fókuszában a csabai téglaiparnak a története, a jemeni bányatavaknak a története, a élete, a élővilágának a megismerése, a horgászat, a halakkal és a madarakkal való ismerkedés lehetősége lett felkínálva. Itt kiváló partner volt a Körösvidéki Horgász Szövetség, Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetségének a vezetése, Nemes Attila vezetésével. Tehát azt láttuk, hogy itt is nagyon-nagyon erőteljes érdeklődés volt, nagyon izgalmas dolgokat tudhattak meg a résztvevők. Tehát azt látom, hogy évről évre egyre több olyan esemény formálódik, amely alapvetően mondhatjuk, hogy a bringázás tartja a fókuszban, de ennél sokkal több, és kulturálisan, történetileg tudunk olyan dolgokat kínálni az érdeklődőknek, ami ebből fakadóan erősödő érdeklődést tud generálni ezen eseményekhez.

0: Beszéljünk szerintem mindenképpen magáról a kulturális turizmusról is, hiszen a Munkácsi negyed létrejöttével ez is egy fogalom lett itt Békés Csabán, de akár szerintem lassan besorolhatjuk ide a Békés megyei Népművészeti Egyesületet, mert ők is sokat tesznek ezért. Hogyan látod ezt a szegmensét a turizmusnak a városban? Mekkora embertömeget mozgat meg talán ez a része?
1: Talán nem is az embertömeg a legizgalmasabb ebben a tekintetben, hiszen a kultúra az nem a tömegturizmusnak a mágnes eszköze, ha szabad így fogalmazni. De mindenképpen azért, hogy nagyon fontos elem az, hogy Békés Csaba azzal, hogy a magyar kormány támogatásának köszönhetően, hogy a Modern Városok program keretében a Munkácsi negyed projektet meg tudta valósítani, az rendkívül sokat adott hozzá ahhoz, hogy a városunk mennyire élhető, mennyire vonzó, mit tudunk kínálni kulturálisan. Alapvetően ugye a csabaiaknak, a térségben élőknek, de nyilván a turisztikai aspektusa is egyre erőteljesebb ennek. És most nem akarom elsorolni azt, hogy mi valósult meg a Munkácsi negyed projekt keretében, de mindenképpen egy pici kitérőt érdemes tennünk arra vonatkozóan, hogy minek milyen hatása tud lenni. Egyrészt nagyon örülünk annak, hogy némi döcögést követően mégiscsak sikerült az utolsó ilyen építőipari jellegű beavatkozással befejezzünk a projektnek a megvalósítását. Miről beszélek? Ugye láthatják a csabaiak, hogy a Munkácsi Mihály Múzeum homlokzatának a felújítása megtörtént, befejeződött. Még ebben a hónapban a múzeumnak és környezetének átadása is meg fog történni, ugye a Szent Mihály naphoz kötődő esemény sorozatunkhoz kapcsolva. Tehát ez is ugye a városkép szempontjából egy meghatározó tényező. De azt gondolom, hogy az is, hogy a belvárosi hidak teljes mértékben megújulhattak az elmúlt években, ezek városképi szempontból is nagyon fontosak, de látjuk, hogy tulajdonképpen új kulturális események helyszíneként is meg tudnak mutatkozni, hiszen a Deák utcai Réti Pál híd, az immár hídi koncertek helyszínébe is vált. Tehát ezek mind hoznak magukkal új lehetőségeket. Tehát azt gondolom, hogy ezt így összességében kell értelmeznünk, és hát természetesen fontos, hogy a Munkácsi negyed intézményei azok milyen mértékben töltik meg tartalommal a negyednek a fizikai terét. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos értékévé tudott válni Békés Csabának, és ez mindenképpen egy vonzerő. Mind a városban, a térségben élők, mind az ide látogató turisták számára egyaránt. Hát egy dolgot említsünk még föl, ugye a szeptember utolsó hétvégéjén kerül megrendezésre a Munkácsi Fest, amelynek keretében a Munkácsi negyedben működő intézmények nagyon izgalmas programokkal fogják várni a látogatókat, a résztvevőket. Ez is most már ugye többéről visszamenőleg kerül megrendezésre. És amennyiben az időjárás is kegyébe fogadja az eseményt és a szervezőket, akkor ezen a hétvégén én már mondhatjuk, hogy ugyancsak szokásos módon megszervezzük azt a vízi lámpionos felvonulást az Illivis csatornán, amely egy nagyon-nagyon egyedi, izgalmas és attraktív eseményt kínál, és terveink szerint úgy ez fontos, hogy a Békési Kajakkenu Klub nagyon fontos partnerünk ebben a programban, de fel fogjuk kínálni a lehetőségét annak is, hogy bárki, aki kíváncsi és érdeklődőként szeretne a vízen bekapcsolódni ebbe a programba, erre is mód lesz. Ez az internet intézményeknek a webesületén meghirdetése kerül rövidesen.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy ismét itt voltál velünk, hogy beszélgethettünk a városi turizmusról, és nagyon jó munkát kívánunk nekünk
1: az elkövetkező
0: hónapokra.
1: Nagyon köszönöm, hogy tudtunk szót ejteni a nyári eseményeinkről. Köszönöm szépen, hogy itt láttam.

0: Békés Csabán a Munkácsi Fest program sorozat keretében került sor a Gazdiváru elnevezésű köztéri szobor felavatására. Az Andrássy út és a Munkácsy utca kereszteződésénél elhelyezett alkotás egy kutyát a hűség mintaképét ábrázolja. A szobor létrejöttének hátteréről Szarvas Péter Békés Csaba polgármestere számolt be. Elmondása szerint dr. Lévai Sándor és családja kezdeményezésére jött létre a mű, ők keresték meg az önkormányzatot azzal a szándékkal, hogy önzetlen felajánlásként egy műalkotással gazdagítsák a várost. A kérés elfogadása után született meg a terv, melynek eredménye ez a kutyát megformáló köztéri alkotás lett.
1: Tisztelettel köszöntöm rendezvényünkön Szarvas Péter polgármester urat.
2: Jó napot kívánok!
1: Varga Tamás alpolgármester urat, dr. Lévai Sándor nyugalmazott főállatorvos urat, és fiát dr. Lévai Zsolt ügyvéd urat. Köszöntöm Széri Varga Géza szobrászművész urat, a megjelent önkormányzati képviselőket, családtagokat, barátokat, érdeklődőket. Felkérem Szarvas Péter polgármester urat, mondja el köszöntő gondolatait.
2: Kedves Lévai család, Széri Varga művész úr, tisztelt hölgyeim és uraim! A mostani hangos, nyugtalan, sokszor zűrzavaros világban nem túl sokszor fordul elő velünk, hogy az önzetlenségről tanúbizonyságot tesz valaki, egy egész család. Pedig azt gondolom, hogy erre az alapvetően jó, kedves emberi tulajdonságra egyre nagyobb szükség van. A Lévai család, dr. Lévai Sándor néhány hónappal ezelőtt azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy szeretne adományként, önzetlenül a város számára egy olyan műalkotást létrehozatni és adományozni, amely a Gazdiváró címet viselő és kutyát megformázó szobor képében történt meg. Az önkormányzat jól kedvesen fogadta a megkeresést, és minden olyan szabályos előkészületi lépést megtettünk, ami lehetővé tette, hogy ma ezen az ünnepi eseményen, ünnepi pillanatokban együtt itt legyünk. Igen, és a mai nap nem is csak az önzetlenségről szól, hiszen szól a művészetről is, hiszen Széri Varga Géza úr formázta meg a szobrot, és ugye művész úrnak számtalan köztéri alkotását láthatjuk ma Békés Csabán. A Báb Színház előtti téren, vagy éppen nem régen a Balassi Művészetek Házánál a domborművedet is nemrég avattuk Bor Miklós emlékére. És szól egy kicsit a lokálpatriotizmusról szól, és arról is szól, hogy a békés csabaiak szeretik azt, hogy a környezetükben műalkotások legyenek, a kultúra, a művészet kikerüljön a köztereinkre. Fontosnak tartjuk ezt, és ha itt jól körbenéznek, pár száz méteres körzetben megtalálhatják annak jeleit, hogy a városvezetés képviselőtársaimmal együtt sokat gondol arra, hogy szépítsük városunkat. És most ebben a folyamatban találtunk egy önzetlen családot, dr. Lévai Sándor családtagjai személyében, akik valóban a forrást biztosították ahhoz, hogy a mai ünnepi eseményen együtt itt legyünk.
3: Önök a Körösi Centrum Vármegyei Magazin című műsorát hallották. Csaba Rádió.
4: 88.9 Csaba Rádió.

0: tegnapi és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában.
2: Csaba
1: Rádió.
3: Vonz, a szemedbe szerettem bele, a szíved plusz pont. A kezed nyomától szép lesz az életem, mondd.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Jól érzem magam, mert most veled vagyok, és most nyilván veled is kell, hogy legyek. Nem tudom, hogy mit találok érdekesnek. Nem érzem úgy, hogy az apám lehetnél. Nem lehetnél az apám.
1: Nem.
0: Előbb-utóbb kellett egy szerető.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.